0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. Általában kedvezően alakul a levegő minőség. Szeren ismét napos, száraz időre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövő hétfőn kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége kedden az MT-vel. A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal napi 8 motóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 101 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a Millió Lépés applikáción keresztül lehet. Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők lépések. Hétfőtől indult a Gyermekek és Diákok Hangja projektnap. Szeptember 14-től október 22-ig az ország óvodái, iskolái és szakképző intézményei is megtarthatják a Gyerekek és Diákok Hangja projektnapot, ahol a gyerekek és fiatalok elmondhatják, milyen óvodában vagy iskolában érzik jól magukat, hogyan szeretnének tanulni, mozogni, pihenni és közösségben lenni. Lenert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán azt írta, szeretnék, hogy a projektnapon a gyerekeké és a fiataloké legyen a szó. Reményét fejezte ki, hogy minél több intézmény csatlakozik. Általában kedvezően alakul a levegő minőség a következő napokban, írja a légszennyezettséggel foglalkozó oldalán a Hungaromet ZRT. A magyarországi levegő minőség javításával foglalkozó Hungary környezetvédelmi projekt a Facebook oldalán azt írta, gyakran tényleg tisztább a levegő eső után, de nem minden esetben és nem minden szennyező anyagnál. Mint írják, a csapadék a levegőben levegő részecskék egy részét kimossa, ugyanis a vízcseppek magukkal ragadják és a felszínre juttatják a levegőben található részecskéket. November 15-től tilos lesz drónt birtokolni Pekingben az új szabályozás értelmében, amely tovább szigorítja a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó előírásokat a kínai fővárosban. A módosított szabályok szerint a drónok és azok fontosabb alkatrészeinek birtoklása és tárolása is tilos lesz. A rendelkezés megszegőitől a hatóságok elkobozhatják az eszközöket, emellett pénzbírságot is kiszabhatnak. Szerán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni, miért egy ki a busztába?

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Kiemelt agrárpolitikai cél a méhészek támogatása. Jelentősen emelkedik majd a családi pótlék. Szerán a napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kiemelt agrárpolitikai cél a méhészek támogatása, jövőjüket a minőségi méz tisztességes versenyfeltételeit megteremtő szabályok biztosíthatják, írta a Facebook oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hétfőn. A közlemény szerint a tárca olyan védjegyrendszer előkészítésén dolgozik, amely egyértelműen megkülönbözteti a kiváló minőségű belföldi élelmiszereket, segítve a fogyasztók tudatos választását. A magyarországi méz elsősorban kisebb piacokon és közvetlen termelői értékesítési csatornákon átjut el a fogyasztókhoz, a kiskereskedelmi láncokban továbbra is szűkösek a forgalmazási lehetőségek, írták. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25% béremelést kapnak. Giroszt és húspogácsát is előállító budapesti üzemet ellenőrzött és függesztett fel a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal súlyos élelmiszerláncbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. Az üzem ráadásul olyan állatfajokat is feldolgozott, amelyekre nem rendelkezett engedéllyel, továbbá egyetlen dolgozónak sem volt érvényes egészségügyi könyve, sorolta a hiányosságokat a közlemény. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedereggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a Holland Vasúti Infrastruktúrát kezelő ProRail. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre raktak tárgyakat, amelyek zavart okoztak a jelzőrendszerek működésében, ugyanis elindították a vonatok jelenlétét érzékelő biztonsági berendezéseket, ezért a jelzők vörösre váltottak, emiatt lehetetlenné vált a vonatok közlekedése. A ProRail szóvivője azt mondta, hogy egyértelmű bizonyítékok utalnak szabotásra. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhetnek kevés felhő, az égen csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd, az első szavamat

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció. Illés.
4: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega.
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
8: Egészségedre.
1: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
12: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
13: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
14: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken

0: 99-től.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.

0: Gábor.
1: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást!
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy milyen a világ.
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
11: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
12: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Kiemelt agrárpolitikai cél a méhészek támogatása. Jelentősen emelkedik majd a családi pótlék. Szerán a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kiemelt agrárpolitikai cél a méhészek támogatása, jövőjüket a minőségi méz tisztességes versenyfeltételeit megteremtő szabályok biztosíthatják, írta a Facebook oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hétfőn. A közlemény szerint a tárca olyan védjegyrendszer előkészítésén dolgozik, amely egyértelműen megkülönbözteti a kiváló minőségű belföldi élelmiszereket, segítve a fogyasztók tudatos választásán. A magyarországi méz elsősorban kisebb piacokon és közvetlen termelői értékesítési csatornákon átjut el a fogyasztókhoz, a kiskereskedelmi láncokban továbbra is szűkösek a forgalmazási lehetőségek, írták. Jelentősen emelik a családi pótlékot 2027-ben. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről, valamint a gyermekvédelemben dolgozók béremeléséről beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a 2030-ig tartó parlamenti ciklusban elfogadják-e az új alkotmányt és választójogi törvényt. A miniszterelnök kifejtette, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25% béremelést kapnak. Giroszt és húspogácsát is előállító budapesti üzemet ellenőrzött és függesztett fel a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal súlyos élelmiszerláncbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságok miatt. Az üzem ráadásul olyan állatfajokat is feldolgozott, amelyekre nem rendelkezett engedéllyel, továbbá egyetlen dolgozónak sem volt érvényes egészségügyi könyve, sorolta a hiányosságokat a közlemény. Szabotázs okozhatta azt a műszaki hibát, amely kedden reggel Hollandia jelentős részén megbénította a vasúti közlekedést, közölte a holland vasúti infrastruktúrát kezelő ProRail. A társaság tájékoztatása szerint több helyszínen szándékosan a sínekre raktak tárgyakat, amelyek zavart okoztak a jelzőrendszerek működésében, ugyanis elindították a vonatok jelenlétét érzékelő biztonsági berendezéseket, ezért a jelzők vörösre váltottak, emiatt lehetetlenné vált a vonatok közlekedése. A ProRail szóvivője azt mondta, hogy egyértelmű bizonyítékok utalnak szabotásra. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az ország észak-észak-nyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Hajnalban reggel ismét találkozhatunk párás, néhol ködös tájakkal, kora reggelre 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 24-29 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

hogy ez lesz a vége. Én tudtam, hogy nem szabad, hogy még egy ilyen nap lementem.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Szivárvány.
2: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Hobbirádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Ma éjjel táncolunk, mert ez a tánc összük. A táncra fel.
4: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Kettől lesz
1: duplán jó. Gyere fel, nem táncolj, mi
2: tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Hobby Rádió.
1: Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. 64%-kal nőtt a tengerparti úti célokra utazó magyarok száma. Szerán a napsütésé lesz a főszerep, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szívmegállás esetén a legrosszabb döntés a tétlenség. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működőképes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít. A legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. A szervezet azt írta, a kórházon kívül hirtelen szívmegállás túlélési esélyei Magyarországon jelentősen növelhetők lennének a lakossági első segélynyújtás fejlesztésével, az automata külső defibrillátorok stratégiai kihelyezésével és a pontos regisztrációval. Ezer embernek biztosít szűrővizsgálati lehetőséget a Magyar Vöröskereszt 10 helyszínen a hétvégén, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT-t. A szeptember 18 és 20 között rendezendő egészségközösség elnevezésű egészségmegőrző és prevenciós hétvégén a szűrővizsgálatok ingyenesek lesznek, de előzetes online regisztrációhoz kötöttek. A 10 helyszín Szeráncs, Tiszafüred, Kisújszállás, Püspökladány, Kistarcsa, Mezőkövest, Budakveszi, Orosháza, Tatabánya és Hajdú 6 ház, mindegyikén 100 ember számára lesz lehetőség a részvételre. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost nevezi ki az Országos Mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az egészségügyi minisztérium azt közölte az MTI-vel, hogy nyílt pályázatban szakmai szempontok alapján az írásos pályázati anyagok értékelését és a jelöltek szóbeli meghallgatását követően született döntés az Országos Mentőszolgálat új főigazgatójáról, 9-en nyújtottak be pályázatot. Három ország szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság. A miniszterelnökök Cardiffban tartottak csúcstalálkozót és memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. A dokumentum egyértelmű utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Szerdán ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő, időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő, a csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd megnövekedni északnyugat felől. A déli szél az északnyugati ország részben megélénkül, a legmelegebb órákban általában 25-26 fok köré melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
5: Tinga, tinga, pang,

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.

0: Mi volt ez?
1: Egy csók. Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: kamu reklám.
1: Szervusz, Piroska. Hová mész?
2: A nagymamához.
1: De mondd csak, Piroska, mi van a szoknyád, akarom mondani a kosaradban?
2: Sós pálcika, sós perec és sós a ropi.
1: Hogy egy kicsit...
3: Wolf, az első farkas, aki rókázni tud.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamureklám.
1: Kétféle kosz van a világon. A sötét típusú, ami a világos tárgyakhoz, és a világos típusú, ami a sötét tárgyakhoz tapad.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztérium 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma szeptember 16-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 16,8 fokot mutatnak a hőmérők. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
6: Biztonsági öv. baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
11: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
12: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
13: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 16-án köszöntjük Edith nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű női név, az Ed előtag birtoka, vagyonra utal, jelentése pedig vagyon, gazdag és harc, öröklött birtok és örökség. Betézése ennek a névnek Edi, Eda, Edike, Editke, Edo, Edóka, Ditte, Ditti, Ditke, valamint Ditta. Jeles viselői Domján Edith színésznő, Frajt Edith színésznő, valamint ön, kedves Edith. Ezen a napon köszöntjük még Ciprián, Ditta, Ditte, Eudox, Eudoxia, Eufémia, Eugénia, Geminián, Génia, Imelda, Imogen, Imogén, Jozafát, Kamélia, Kornél, Kornélia, Ludmilla, Lúcia, Milica, Som, Soma, Zille, Zseni, valamint Zília nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Szeptember 16-a, az ózon réteg védelmének világnapja. Az 1987-es Montreálban aláírt protokoll szeptember 16-át az ózon réteg védelmének világnapjává nyilvánította. A nemzetközi nap célja felhívni a figyelmet az ózon réteg fenyegető elvékonyodására, ugyanakkor mozgósítani a világ államait és kormányfőit, hogy tegyenek megfelelő lépéseket e folyamat megállítására. 1810. A Mexikói Egyesült Államok függetlensége kikiáltásának napja. Az ősi azték terület a 16. század elején kerül spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az indián mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság részvételével. 1824. októberében létrehozták a Mexikói Egyesült Államokat. 48 éve született David Copperfield bűvész, illuzionista. 1977-ben, 29 éves korában elhunyt autóbalesetben Mark Bolan, a Téreg zenekar frontembere. A gépkocsit élettársa Gloria Jones vezette, aki súlyos sérülést szenvedett. Évekkel később elárverezte Mark balesetben viselt vérfoltos ingét. 48 éve született Mickey Rourke, amerikai színésznő. 1967-ben az albumlistákon megjelent Jimi Hendrix bemutatkozó nagylemeze Are You Expressin címmel. 2000-ben kezdődött a 27. újkori nyári olimpia Sydneyben. 1926-ban a mai napon született Peter Falk, azaz Columbo.
0: Hobby Rádió!
2: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
5: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 16-án. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1810-zel kezdünk, szeptember 16-a a Mexikói Egyesült Államok függetlenségének kikiáltási napja. Az ősi aszték terület a 16. század elején került spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az indián, mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság részvételével. Ezután 1824. októberében létrehozták a Mexikói Egyesült Államokat. Folytassuk 1885-tel, szeptember 16-án megszületett Karen Horney, amerikai pszichoanalitikus írónő, aki 1941-ben megalapította az Amerikai Pszichoanalitikai Intézetet. Mindösszesen csak 2 évet lépünk előre, 1887-re, ugyanis szeptember 16-án született Hans Arp, német és francia nyelven alkotó német költő, festő, szobrász. És még mindig maradunk a 19. század végén, 1893. szeptember 16-án Budapesten megszületett Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1893. szeptember 16-án született Korda Sándor filmrendező is. És még mindig a 19. századi a főszerep, 1897. szeptember 16-án

0: meghalt Nárai Szabó István vegyészmérnök, a Savállo beton és a mozaik parkett ragasztó eljárás feltalálója. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
2: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg Isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. szeptember 16-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 31-től 35. vers. Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez. Kihez hasonlítsam-e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János. Kenyeret nem eszik, bort nem iszik, erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik, erre meg azt mondjátok, nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Elmélkedés. Jézus szemléletes képet használ kortársai jellemzésére. Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz, furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Sok embernek semmi nem jó, mindennel és mindenkivel elégedetlenek. Keresztelő Jánost elutasították, mert túl szigorú, Jézus pedig azért, mert túl közvetlen. Az ilyen gondolkodás magatartás ma is kísért. Sokan nem az igazságot keresik, hanem a saját megerősítésüket. Ha valami kényelmetlen, elutasítják. Ha túl egyszerű, lenézik. Ha túl komoly, inkább elkerülik. Isten szavát nem hallgatják meg, hanem a saját elképzeléseik világában élnek. Jézus arra hív, hogy ne zárjuk be a szívünket. Legyen bennünk nyitottság az igazságra, még akkor is, ha az olykor kényelmetlen. Ha csak azt fogadjuk el a krisztusi tanításból, ami számunkra tetszetős, akkor soha nem fogunk lelkileg növekedni. A bölcsesség gyümölcseiről is beszél Jézus. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Az igazság hosszú távon mindig termést hoz. Lehet, hogy keresztelő János szigora vagy Jézus közvetlensége elsőre idegen vagy furcsa, de aki nyitott szívvel fogadja Isten küldötteit, az megtapasztalja jelenlétét. Soha ne a formát nézzük, hanem a tartalmat. Isten sokféle módon szól hozzánk. Van-e bennünk alázat és bizalom, hogy meghalljuk és megtegyük, amit kér tőlünk? Uram Jézus Krisztus, Te sokféle módon szólsz hozzánk. A csendben és a zajban, szigorúan vagy szelíden, emberi szavakon keresztül. Segíts, hogy ne zárjam be fülemet és szívemet, ne válogassak a küldötteid között, ne csak azt fogadjam el, ami nekem kényelmes. Adj nyitott szívet, amely nem a formát nézi, hanem a tartalmat, és add, hogy a komoly figyelmeztetésekben is felismerjem szeretetedet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy az első öntapadós borítékot 1844-ben kezdték gyártani? Nagy-Britanniában nem lett egyből népszerű, mivel sokan úgy gondolták, hogy nem szerencsés másnak elküldeni a saját nyálukat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Ma egy zöld halleves fogok önöknek elkészíteni. Szedjük rózsáira a brokkolit, és a szárakat hámozzuk meg. Főzzük puhára enyhés sós vízben. Figyeljünk arra, hogy a brokkolinak nem kell sok idő, forrástól számított 2-3 percen belül már le is vehetjük a tűzhelyről. Szűrjük le a főzőlevét, őrizzük meg. Egy vastag falu lábosban olvasszunk meg a vajat, fonyasszuk meg rajta üvegesre a hagymát és a póréhagymát. Ízesítjük sóval és örölt borssal. Hintsük meg liszttel és kevergessük néhány percig. További kevergetés közben lassan öntsünk fel hal alaplével. És a hal alapléhez lehet venni halászlé alapkockát, ez bőven jó, forrástól számítva belerakjuk a kockákat, felforraljuk, és ez hal alaplének tökéletes. További kergetés közben lassan öntsük fel a hal alaplével, úgyhogy maradjon benne 150 ml. Lassú tűzön gyöngyöztessük körülbelül 10 percig. Ellenőrizzük az ízlesítést és tegyünk bele a halat. Forraljuk egy percig, aztán vegyük le a tűzről és hagyjuk kisőt kihűlni. Kanalazzuk át egy turmixgépbe, adjunk hozzá a főtt brokkolit és dolgozzuk, keverjük simára. Öntsük vissza a lábosba és keverjünk hozzá tejszínt és óvatosan melegítsük fel. A túl sűrűnek találjuk, a maradék alaplével és a brokkoli főzőlevével hígíthatjuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió.
1: Folytatjuk műsorunkat. Ma Edit nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg hazánkban 16,8 fok van. A mai napon hangzáskultúra napja, az óronréteg védelmének világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1817-ben Bernhard Antal Karolina nevű gőzöse próbautat tesz a Dunán, Pest és Komárom között. 1850-ban újra megkezdi működését a Magyar Tudományos Akadémia, a Természettudományi Társulat és a Földtani Intézet. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobbirádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
3: Hobbi, a Hobbi, a Hobbirádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyag árak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanár, tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatás politikával lehet megvalósítani. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszak. Kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljóújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Ez a reggeli műsorunk második órája. Ma szeptember 16-a van, és Edit hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Hazánk területén 16,8 fok van. A mai napon hangzáskultúra napja, az óronréteg védelmének világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Rádió.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 16-án köszöntjük Edith nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű női név az Ed előtag birtoka, vagyonra utal, jelentése pedig vagyon, gazdag és harc, öröklött birtok és örökség. Betézése ennek a névnek Edi, Eda, Edike, Editke, Edo, Edóka, Ditte, Ditti, Ditke, valamint Ditta. Jeles viselői Domján Edit színésznő, Frajt Edit színésznő, valamint ön, kedves Edit. Ezen a napon köszöntjük még Ciprián, Ditta, Ditte, Eudox, Eudoxia, Eufémia, Eugénia, Geminián, Génia, Imelda, Imogen, Imogén, Jozafát, Kamélia, Kornél, Kornélia, Ludmilla, Lúcia, Milica, Som, Soma, Zille, Zseni, valamint Zília nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió.
1: Szeptember 16-a, az ózon réteg védelmének világnapja. Az 1987-es Montreálban aláírt protokoll szeptember 16-át az ózon réteg védelmének világnapjává nyilvánította. A nemzetközi nap célja felhívni a figyelmet az ózon réteg fenyegető elvékonyodására, ugyanakkor mozgósítani a világ államait és kormányfőit, hogy tegyenek megfelelő lépéseket e folyamat megállítására. 1810. A mexikói Egyesült Államok függetlensége kikiáltásának napja. Az ősi azték terület a 16. század elején került spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az indián mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság részvételével. 1824. októberében létrehozták a mexikói Egyesült Államokat. 48 éve született David Copperfield bűvész, illúzionista. 1977-ben, 29 éves korában elhunyt autóbalesetben Mark Bolan, a Téreg zenekar frontembere. A gépkocsit élettársa Gloria Jones vezette, aki súlyos sérülést szenvedett. Évekkel később elárverezte Mark balesetben viselt vérfoltos ingét. 48 éve született Mickey Rourke, amerikai színésznő. 1967-ben az albumlistákon megjelent Jimi Hendrix bemutatkozó nagylemeze Are You Expressin címmel. 2000-ben kezdődött a 27. újkori nyári olimpia Sydneyben. 1926-ban a mai napon született Peter Falk, azaz Columbo.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 16-án. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1810-zel kezdünk, szeptember 16-a a mexikói Egyesült Államok függetlenségének kikiáltási napja. Az ősi azték terület a 16. század elején került spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az indián, mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság részvételével. Ezután 1824. októberében létrehozták a mexikói Egyesült Államokat. Folytassuk 1885-tel, szeptember 16-án megszületett Karen Horney, amerikai pszichoanalitikus írónő, aki 1941-ben megalapította az Amerikai Pszichoanalitikai Intézetet. Mindösszesen csak két évet lépünk előre, 1887-re, ugyanis szeptember 16-án született Hans Arp, német és francia nyelven alkotó német költő, festő, szobrász. És még mindig maradunk a 19. század végén, 1893. szeptember 16-án Budapesten megszületett Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1893. szeptember 16-án született Korda Sándor filmrendező is. És még mindig a 19. századi a főszerep, 1897. szeptember 16-án meghalt Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Most már ugorjunk a 20. század elejére, 1912. szeptember 16-án született Sárosi György, labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége. Sárosi György jogi doktorátus szerzett, annak a labdarúgó nemzedéknek a soraiba tartozott, amely az 1930-as, 40-es években talán a leghosszabban tartó dicsőségét szerezte Magyarországnak. Folytassuk 1927-tel, szeptember 16-án született Peter Falk, amerikai színész, azaz Columbo. 1956 a következő időpontunk, szeptember 16-án született David Copperfield, bűvész, illúzionista. És végezetül 1972. szeptember 16-án Budapesten meghalt Nárai Szabó István vegyészmérnök, a saválló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
2: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
2: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg Isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. szeptember 16-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 31-től 35. vers. Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez. Kihez hasonlítsam a nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furuljáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János. Kenyeret nem eszik, bort nem iszik, erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik, erre meg azt mondjátok, nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Elmélkedés. Jézus szemléletes képet használ kortársai jellemzésére. Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz, furuljáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Sok embernek semmi nem jó, mindennel és mindenkivel elégedetlenek. Keresztelő Jánost elutasították, mert túl szigorú, Jézus pedig azért, mert túl közvetlen. Az ilyen gondolkodás magatartás ma is kísért. Sokan nem az igazságot keresik, hanem a saját megerősítésüket. Ha valami kényelmetlen, elutasítják. Ha túl egyszerű, lenézik. Ha túl komoly, inkább elkerülik. Isten szavát nem hallgatják meg, hanem a saját elképzeléseik világában élnek. Jézus arra hív, hogy ne zárjuk be a szívünket. Legyen bennünk nyitottság az igazságra, még akkor is, ha az olykor kényelmetlen. Ha csak azt fogadjuk el a krisztusi tanításból, ami számunkra tetszetős, akkor soha nem fogunk lelkileg növekedni. A bölcsesség gyümölcseiről is beszél Jézus. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Az igazság hosszú távon mindig termést hoz. Lehet, hogy keresztelő János szigora vagy Jézus közvetlensége elsőre idegen vagy furcsa, de aki nyitott szívvel fogadja Isten küldötteit, az megtapasztalja jelenlétét. Soha ne a formát nézzük, hanem a tartalmat. Isten sokféle módon szól hozzánk. Van-e bennünk alázat és bizalom, hogy meghalljuk és megtegyük, amit kér tőlünk? Uram Jézus Krisztus, Te sokféle módon szólsz hozzánk. A csendben és a zajban, szigorúan vagy szelíden, emberi szavakon keresztül. Segíts, hogy ne zárjam be fülemet és szívemet, ne válogassak a küldötteid között, ne csak azt fogadjam el, ami nekem kényelmes. Adj nyitott szívet, amely nem a formát nézi, hanem a tartalmat, és add, hogy a komoly figyelmeztetésekben is felismerjem szeretetedet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy az első öntapadós borítékot 1844-ben kezdték gyártani? Nagy-Britanniában nem lett egyből népszerű, mivel sokan úgy gondolták, hogy nem szerencsés másnak elküldeni a saját nyálukat.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
6: Hobby Rádió. Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1817-ben Bernhard Antal Karolina nevű gőzöse próbautat tesz a Dunán-Pest és Komárom között. 1850-ban újra megkezdi működését a Magyar Tudományos Akadémia, a Természettudományi Társulat és a Földtani Intézet. Rövidesen folytatjuk műsorunkat, addig is zenélünk egy kicsit.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobbyrádió.hu
3: A rádiót

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Ma várhatóan részben felhős idő várható. Most 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőmérséklet 16 és 28 fok között alakul. A hőérzet 26 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Körülbelül 54%-os páratartalom várható, ami komfortosnak mondható. Egész napos napsütésre számíthatunk. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt, csapadékra nem kell számítani. 188 irányból érkező könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 26 km/órásak is lehetnek. Csütörtökön gyenge szitálás várható. Az előrejelzés szerint 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Csupán mérsékelt napsütésre számíthatunk. Eső vagy zápor nem valószínű. 321 irányból fújhat a élénk szél, a maximális szélsebesség 20 km/óra lehet. A széllökések időnként akár 44 km/órásak is lehetnek. Pénteken 18-a enyhe zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 14 és 21 fok között mozog majd. Inkább napos idő várható. Záporok is előfordulhatnak körülbelül 2 mm csapadékkal. A csapadék valószínűsége 24% körül alakul. 335 irányú mérsékelt szél várható, a szél sebessége legfeljebb 14 km/óra lesz. Időnként 30 km/órás széllökések is előfordulhatnak. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. A Movie and Music 9 órától kezdődik. Ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert, felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát. Amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábujjlenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Kérek tőled egy nevet és egy hívójelet.
4: Tudás Levente, Helinontól 7-es dupla Vilmos Elemérnál.
3: Tavaly a Budapesti Műszaki Egyetemen már szó volt arról, hogy Magyarország nem sokára belép az úgynevezett Európai űrügynökségbe.
4: Hivatalosan ugye februárban rendes tagjai lettünk az Európai űrügynökségnek, ugyan még hátra van egy ratifikáció, de hát az gyakorlatilag meg fog történni még idén. Ebből adódóan bizonyos kapuk megnyílnak Magyarország előtt, ugyanis nem PEX tagállamok lettünk, hanem, vagy leszünk, hanem konkrétan rendes tagja az ESA-nak, és hát ebből adódóan, mint az Európai Űrügynökség, ugye valamilyen szinten űrtechnológiával, űrtevékenységekkel foglalkozik, hát ennek megfelelően Magyarország előtt is megnyílnak bizonyos kapuk, gondolok itt mondjuk műholdfejlesztés esetére az európai irányba. Itt Magyarországon gyakorlatilag két irányvonal van jelenleg, ugye a MASZAT 1 után, amikor még ugye PEX tagállamok voltunk, a MASZAT 1 még ebben a körben fejlődött oktatási vonalon. Január 10-e környékén ő visszazuhant a légkörbe, tehát már nincs első magyar műholdunk, viszont folytatása lenne ennek a bizonyos történetnek. Az egyik irányvonal az egy ipari fejlesztés, az Európai Űrügynökséggel jelenleg is van egy szerződésünk céges, illetve egyetemi szinten. Ez a szerződés ez arról szól, hogy valószínűleg MASZAT 2 lesz belőle. Ez egy 10x30 cm-es műholdat jelent. Ebben a műholdon már nagyon sok minden beleférne, gondolok itt nagyságrendileg 4 darab 4 megapixeles felbontású kamerarendszerre, multispektrális különböző színszűrőkkel, ezzel gyakorlatilag földfelszínre vonatkoztatott olyan 80-100 méteres terepi felbontással rendelkező képeket lehetne készíteni, mondjuk például Magyarországról, Magyarországnak adott esetben saját műholdjával, innentől kezdve éves viszonylatban ez Magyarország viszonylatában egy olyan több százmillió forintos kiadás, illetve hát megközelíti adott esetben a milliárdos kiadást is, ami azt jelenti, hogy külföldi műholdak által készített fényképfelvételeket vásárol Magyarország, ideértve a mezőgazdaságot, ugye terménybesléshez többek között katasztrófa védelmet, például belvizes, árvizes területek monitorozása és a többi. Tehát ez a költség ez ugye gyakorlatilag megtérülne, hiszen saját műholddal akkor is olyan fényképfelvételeket csinálunk Magyarország azon szakaszáról, amiről éppen tudunk, vagy amire éppen igény van, és nyilván ez a kiadás akkor nem jelenik meg. Ez lenne a MASZAT 2, ez tisztán ipari vonal, van egy másik irányvonal, továbbra is az oktatás, ő viszont a SMOG 1 nevezetű kis műhold, ő egy 5x5x5 cm-es kocka alakú műhold, úgynevezett Packet Cube, ez egy ugyanúgy a Fix professzor által mondjuk úgy, hogy létrehozott még kisebb műhold kategória, a MASZAT 1-hez képest ugye 8-od akkora térfogat, olyan 175 grammos össztömegbe kell beleférni, és hát feltehetjük a kérdést, hogy igazából mi az, ami hasznos kísérlet lehet egy ilyen kategóriai műholdban, hiszen extrém kicsi a térfogat, extrém kicsi a tömeg, ebből adódóan bizonyos mondjuk úgy, hogy hőtehetetlenségi, hőkapacitás, hőterjedés, melegedési, hűvési problémák lesznek a világűrben. Megfelelőképpen kell méretezni ugyebár ehhez az alrendszereket. Ugyanúgy megtartanánk azt a fajta módszert vagy megfontolást, ami a MASZAT 1-ben is volt, hogy minden létfontosságú alrendszerből legalább kettőt raknánk föl a fedélzetre, mondván, ha az egyik elromlik, még mindig ott van tartalékba a másik, és át tudja venni az irányítást a fedélzeten. És hát a hasznos kísérlete az igazából egy spektrum monitorozó rendszer lesz, hiszen 430-860 MHz-es frekvencia tartományban többek között a DVB-T adók, tehát a földfelszíni digitális tévéadók frekvencia sávjában. Tudjuk, hogy van például ilyen, hogy mindig tévé, azt nézzük ugyebár esténként, ha csak nem kábel tévén jön a jel. Ebből adódóan jelentős teljesítményű adók vannak Magyarország viszonylatában is, és hát ezek a bizonyos adók ebben a frekvencia tartományban olyan jelet sugároznak, ami ugyebár a frekiéből adódóan kijut a világűrbe, áthatol az ionoszférán, és hát ez gyakorlatilag ott nem hasznosul, tehát rádiófrekvenciás szennyezettséget okoz a világűrben. Ezt mi szeretnénk monitorozni, hiszen egy megfelelő antenna tervezéssel, például az ilyen antenna irány karakterisztikából adódó, mondjuk kiugró melléknyalábuknak a teljesítménye ugyebár nem hasznosul, ha ezt át tudnánk mondjuk alakítani adott esetben az ellátottsági terület mondjuk teljesítménnyel, rádiófrekvenciás teljesítménnyel való ellátására. Gondoljunk bele abba, hogy ha például 6 dB-vel tudjuk növelni a teljesítménysűrűséget egy ellátottsági területen, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy meg tudjuk duplázni az ellátottsági területnek a méretét, vagy hát a körnek a sugarát, vagy vissza lehet venni az adónak a teljesítményét, az meg jelentős villanyszámla takarékoskodást jelentene. Szóval erre menne ki a játék, hogy ebben a frekvencia tartományban egy rádiófrekvenciás spektrum monitorozó rendszert raknánk föl a fedélzetre, és hát ez reális, ugyanis 5 centis méretben, jóval kisebb méretben, 1,8 grammos méretben sikerült már elkészíteni ezt a fajta mérővevőt, vagy hát igazából nevezhetjük nagyképű spektrumanalizátornak is, de igazából mérővevő. Az előző évben gyakorlatilag 4 ilyen meteorológiai ballonos kísérletet végeztünk ezügyben, amely eredményeképpen az NMHH-val egyébként együttműködve többek között ők finanszírozták ennek az előkísérletnek a létrejöttét, hiszen igazából mint hatóságot őket érdekli ez a dolog, hogy mégis mennyi ez a bizonyos rádiófrekvenciás szennyezettség ebben a sávban, tehát mennyi teljesítményt sugárzunk ki a világűrbe teljesen fölöslegesen, hiszen nem lesz híti, aki a mindig tévéműsorait nézi kint a világűrben reálisan. A lényeg az, hogy az előző évben a mérési eredményeink azt mutatták, hogy igencsak jelentős teljesítménysűrűség van fönt magas légkörben, ugyancsak 30-34 kilométerig mentek föl ezek a bizonyos meteorológiai ballonok, és utána rádiomotor sávban sugározták le kubikus módon egyébként ezeket a bizonyos spektrummérési eredményeket. A mérési eredmények az alapján mi azt mondjuk, hogy igen, van ennek a spektrummonitorozó kísérletnek értelme, szeretnénk egy ilyen gyakorlatilag a teljes földgolyót lefedő, tehát globális térképet csinálni ebben a frekvencia tartományban, hogy melyik terület fölött milyen teljesítményszinttel vannak jelen, milyen frekvenciájú adók. Ebből adódóan az a tudományos kísérletnek a lényege, hogy adott esetben lehet optimalizálni, és ezzel pénzt megtakarítani, jelentős mennyiségű pénzt megtakarítani tévéadók üzemeltetése esetén.
3: Rádiomatőr vonatkozása van ennek esetleg, vagy lehet-e, hogy lesz ilyen funkció is ezen a kis eszközön?
4: Hát az 5x5 centis méretben, paketkub méretben ilyen, hogy átjátszó, ilyen nem valószínű, hogy lesz. Főleg nem on-channel repeater, tehát ugyanazon a frekvencia sávban biztos, hogy nem tud működni. A méretéből adódóan crossband repeater sem lesz a fedélzeten, tehát se 2 méter, se 70 centi átjátszót nem tudunk üzemeltetni. Itt abba kell belegondolni, hogy körülbelül a 300 milliwattos DC-be jövő teljesítmény, ami rendelkezésre áll. Mind a mellett rádiomatőr műhold lesz ő, tehát ennek megfelelően publikusan rádiomatőr sávban fog üzemelni, és ugyanúgy a demodulátor szoftvert publikussá tesszük, sőt nyílt forráskódban szeretnénk csinálni ezt az egész fejlesztést, ellentétben egyébként a MAFAT 1-jel, úgyhogy próbálunk rádiomatőr viszonylatban is a műholdazó rádiomatőrökre gondolni, hogy lesz értelme annak, hogy figyeljék a leendő smog 1-nek a jeleit, hiszen a MAFAT 1 tapasztalatjaiból okulva gyakorlatilag legalább meg lehet duplázni a bejövő adatmennyiséget, hogyha a rádiomatőrök is veszik a műholdak rádiomatőr jellegű műholdaknak a jeleit, és onnan mérési eredményeket, adatokat tudnak akár interneten, akár e-mailben ugye vett adatokat elküldeni számunkra. A későbbiekben elképzelhető, de nem paketkub méretben, hanem mondjuk MAFAT 2 méretben, tehát egy 10x10x30 centis méretben, hogy akár egy valamilyen szinten szoftverrádiós alapokon nyugvó, de crossband repeater fölkerül a fedélzetre, de ez még nagyon az jövő zenéje, tehát erről konkrétumokat még nem tudok mondani.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vak Navi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapint.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás, és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
7: Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gára Zsoltot hallják, és ez a Movie and Music egy órában. Aki esetleg először hallgatja ezt a műsort, annak röviden annyit mondanék, hogy ez egy olyan műsor, ahol a filmvilág legjobb filmjeit mutatom be a hallgatóknak egy órában, és a zenék pedig az adott filmben hallható muzsikák. No és akkor lássuk a mai napra szánt film részleteit, vagyis jöjjön a Ponyvaregény. A történet azzal kezdődött, hogy egy Quentin Tarantino nevű hajdani videótéka dolgozó, miután Tiszta Románc című forgatókönyvéből kiforgatott némi mozgótőkét magának, majd Harvey Keitel meleg ajánlásával összerakta a kutyaszorítóbant, s mivel már Madonna is megismerte az utcán, elérkezettnek látta az időt, hogy következő melójában tágabbra feszítve önnön művészi szabadságát egyúttal hódoljon néhány kedvelt hobbiának. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, meghallgatjuk a Ponyvaregény 1-2 vagy esetleg 3 muzsikáját, utána pedig visszajövök és elmondom, hogy hogyan is áll és épül föl ez a bizonyos film.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ!
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
7: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
11: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
3: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
12: A filmművészetet oktatók a hajukat tépik a végeláthatatlan plágium a követhetetlenül körkörös szerkezet láttán, míg a sátáni hármas okán arra érdemes ítészek, akkora R-betűs besorolást akasztanak rá, hogy a szára lelóg a plakátról. Eközben a rendező szalonspices állapotban vigyorog, mert a vár a közönségnek még kell egy kis idő az emésztéshez, de ő már tudja, hogy épp most rázott ki a kisujjából egy a Cinema Pantheonban még évtizedekig visszhangot verő modernkori mitológiát, sajtos negyed fontosból. Vérengzése látszólag céltalan erőszakám sokkal inkább a gyilkosság paródiája, ami része ennek a tudatos gicsé, ha úgy tetszik, kampé váló, ultravulgár, hipergizda, übercool esztéta csemegének.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.

0: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Movie and Music.
2: Filmzenék
4: egy órában.
5: Ami a karaktereket illeti, adott két idősödő, szabad szájú, tökös, szimpatikus gangster Vincent, akit John Travolta, és Jules, akit Samuel L. Jackson alakít, akik igyekeznek főhősüknek visszaszerezni az aktatáskáját. Ehhez persze meg kell ölniük pár embert, de ez az egyszerű bérgyilkosokkal gyakran megesik. Jules a rácélzott golyókat csodával határos módon elkerüli, és ezt jelnek tekintve úgy dönt, hogy felhagy eddigi életével. Társának viszont el kellett vinni szórakoznia a gangster főnök feleségét, és hát itt nagyon-nagyon sok pontot tennék utána, hogy mi történik a filmben, ugyanis nyomdafestéket nem tűrő dolgokat lehet majd látni ebben a részben.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Van egy boxoló bács, akit Bruce Willis alakít, aki a hírhet maffia főnök átvágását tervezi. Hogy nem, odáig fajul a történet, hogy végül már inkább a megmentésére készül, mint a lelövésére. Nem utolsó sorban pedig van itt egy Petey rablópárosunk is, Tim Roth és Amanda Plummer, akik éppen egy étterem kirablására készülnek. Ám ott reggelizik Vincent és Jules. Tarantino filmje annó felkavarta a filmes világot, Hollywood poshadó állóvizét, az erőszakot ironikusan ábrázolta, a krimi műfajból paródiát kovácsolt. Talán a legjobb kor tér vissza, hogy újra ötvözze a művészieséget a tömegfilmek világában. Remélem, tetszett az elmúlt egy óra hossza, és azt is remélem, hogy kellőképpen tudtam információkkal szolgálni ahhoz, hogy egy kis kedvet kapjanak a film megnézéséhez. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották.

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt ideiglenesen bezár a Terrorház a múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi külön gépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorház a múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorház a múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorház a múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
7: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, eltelt egy újabb hét, én Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a Koktél első órája. Tudják, én fogom a következő 2x60 percben kevergetni, kavargatni, kotyvasztani a kizárólag alkoholmentes koktélunkat. A hozzávalók a mai nap folyamának következők. Azt el kell majd önöknek mondanom, hogy nem létezik tökéletes diéta, de hogy miért állítom én ezt, illetve milyen kutatásokkal jöttek rá, nem sokára kiderül itt a koktélban. Utána könyvajánlónk érkezik, ma a Rim Burton című könyvet ismertetem önöknek. Azután adok egy jó kis tippet arra, hogy a csontritkulás hogyan is lehet elkerülni, legalábbis megpróbálni némiképpen mondjuk ez ellen tenni. Illetve arról is szó lesz, hogy leépíti az agyat a túl sok munka. Most gyorsan ne tessék eldobni mindent, nem konkrétan ebben a pillanatban a sok munka végzésre értendő ez, de hogy mire is pontosan, az ebben az órában ígérem kiderül. A következő órában a témánk az az lesz, hogy az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt, és mégpedig dr. Kondorosi Ferenccel készült interjút fogom önöknek felolvasni, de hogy miért, az majd kiderül, mert hogy ugye nem mindegy, hogy az életünkkel játszunk vagy nem játszunk, és a gyógyszerekkel kapcsolatban lesz némi kérdés-felelet, de remélem, hogy ez is érdekfeszítő lesz önök számára. Tehát ez vár a következő 2x60 percben önökre, remélem most is együtt kalandozunk, dőljenek most egy kicsit hátra, lazítsanak, hisz a következő zenék egy kicsit így ráhangolódás szinten fognak következni, utána tényleg elkezdjük a mai koktélünkat, melyben nem sokára arról lesz szó, hogy nem létezik tökéletes diéta.
6: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
1: Hobby Rádió
4: műsorajánló.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

neked, hogy ha velünk jössz, annyit se kell mondanod, kösz, hogy itt vagyunk a felhők fölé szárnyalunk. Most tarts velünk, és higgy bennünk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Említettem önöknek itt a koktélban, hogy nem létezik tökéletes diéta, de hogy miért is merem én ezt állítani. A kalória mennyiség csökkentése és a tartósan így történő étkezés a legjobb út a fogyáshoz, függetlenül attól, hogy egy diéta a zsírt, a fehérjéket vagy a szénhidrátokat emeli ki, állítja egy nemrég megjelent tanulmány. Ahogyan az egész világ az elhízással küzdik, milliók fordultak az olyan diétákhoz, mint az Atkins, a Zóna és az Ornish módszer, amelyek az egyik tápanyag előnyét hangsúlyozzák a többiekhez képest. Már 2 évtizede tart a vita arról, melyik is a legjobb diéta a súlycsökkentéshez. Egy amerikai kutatás ajánlása szerint a fogyókúrázók azt a módszert választák, amelyik leginkább illik hozzájuk, csak tartalmazzon elég rostot, és legyen kalóriában és terített zsírsavakban szegény. Bármilyen diétával sikerrel járhatunk, hangsúlyozta a Harvard közegészségügyi főiskola szív- és rendszeri megelőzéstan professzora, a tanulmány társszerzője. A kulcs a kalóriákban rejlik, nem a tartalom a fontos, nem a zsír vagy a szénhidrát, csak a kalóriák. Az egyik angol folyóirat legfrissebb számában megjelent tanulmány elkészítése során a kutatók a 811 túlsúlyos résztvevőt véletlenszerűen osztották 4 csoportba, minden csoport más-más étrendet kapott, amelyek különböztek zsír, fehérje és szénhidrát tartalmukban. A diétától függetlenül a legtöbb résztvevőnél 6 hónapot követően drámai fogyást tapasztaltak. A súlyvesztés és a csípőbőség csökkenésének mértéke minden csoportban hasonló volt. Nincs olyan speciális diéta, amely hatékonyabb a súlycsökkentésnél, mint a többi, vonta le a következtetést az egyik kutató. Amíg nem állt az egészségnek, tevéletlen zsírsavakban, teljes kiölésű gabonafélékben és rostban gazdag, ám gyors ételekben, zsíros ételekben és zsíros húsokban szegény, bármilyen diétával célt érhetünk, csak tényleg az a fontos, hogy a kalóriákat számoljuk. Most akkor gyorsan elmondom önöknek, hogy egy átlagos, mondjuk ülőmunkát végző nőnek 1800-2000 kalória között van a napi szükséglete. Ez persze, hogyha nehéz fizikai munkát végez, akkor egészen 2500 kalóriáig is elmehet. Én azt mondom, hogy 1800 akkor az alsó határ, fogyasszunk inkább 1600 kalóriát naponta. Figyeljünk tényleg arra, hogy ne étkezzünk zsírosan, ne együk tele magunkat csokoládéval, fehér kenyérrel, lisztes dolgokkal, tésztával. Bár ugye itt már egy kicsit rámegyek a szénhidrátmentes diétára, de nem tudom, tehát nekem ez jött be. Én láttam az egyik csatornán egy olyan ismeretterjesztő filmet, ahol arról volt szó, hogy egy élsportolóval naponta 3 kg kenyeret etettek meg, és csak azt tette egész nap. Olyan tünetek jöttek ki rajta, hogy az hihetetlen. 2 hét után viszont felszedett 5 kg. 2 hét alatt. Ezért mondom azt, hogy ezek után én csak nagyon kis mennyiségben eszek kenyeret, és az is teljes kiörlésű kenyér most már számomra, bár itthon a családban senki sem hajlandó ezt megenni, de én valahogy így érzem jól magam. Hogyha eszek fehér kenyeret, másnap még éhesebb vagyok, és egy kicsit idegesebb is, úgyhogy ezt elkerülve én legalábbis kihagyom a fehér kenyeret, illetve a lisztes, szénhidrátos dolgokat. A másik kulcsa, azt kell mondanom a tökéletes diéta mellé, a megfelelő mennyiségű és minőségi mozgás. Döntsék el ezek után önök, hogy mit alkalmaznak, de egy biztos, hogy az ételre, illetve a mozgásra nagyon is érdemes odafigyelni.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! hobbyradio.hu

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Itt a Koktélban elérkeztünk a könyvajánlóhoz, áldozunk néhány percet a kultúrának is. Ma Tim Burton, Rim Burton című könyvét ismertetem önökkel. A zseniális amerikai filmrendező abszolút rajzai és versei, így lehetne egy mondatban összefoglalni ezt a könyvet. Tim Burton rendezőt ötletesen hátborzongató vizuális zsenialitása tette világhírűvé. Egyedi látványvilágú animációs filmjeinek, ezeknek a keserédes, modern tündérmeséknek köszönhetően mára beírta magát a film történelembe. A saját maga által illusztrált kötet hősei egytől egyig meg nem értett, tragikus sorsú kölykök, akik mindent megtesznek, hogy szeretetet és megértést találjanak kegyetlen világukban. Burton természetesen olyan morbid és abszurd, ugyanakkor kedves humorral ír róluk, hogy mikor olvasás közben kicsordul a könnyünk, nem tudjuk, hogy sírástól, vagy a nevetéstől. Döntsék el önök, és ha kedvet kaptak, akkor ajánlom Tim Burtonnek a Rim Burton című könyvét. Ennyi volt a könyvajánló itt a Koktélban, nem sokára egy jó móddal térek vissza, azzal kapcsolatban, hogy megelőzzük a csontritkulást.
3: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Ugye azt nem kell mondanom itt a koktélban, hogy csontritkulástól inkább a nők szenvednek, de ennek elkerülésére van egy jó kis módszer. A csontritkulás több mint 200 millió embert érint világszerte, és komoly közegészségügyi problémának számít. Gyakran javasolnak erősítő edzéseket, hogy ezáltal megelőzzék a csontsűrűség csökkenését, annak ellenére, hogy korábbi tanulmányok a terápiát férfiak esetében változó eredményűnek találták. Egy új felfedezés azt sugallja, hogy a komoly fizikai igénybevétel, mint a futás, jótékonyabb hatású lehet a csontsűrűség fenntartásában, mint az erősítő tréningek. A tanulmány eredményei alátámasztják, hogy mind az erősítő tréning, mind az állóképességet igénybe vevő fizikai terhelés növeli a csontok ásványi anyag tartalmát. Úgy tűnik viszont, hogy ezen utóbbi fizikai terheléseknek, mint a futásnak, jótékonyabb hatása van. A kutatók szerint az erősítő edzéseknek akkor van értelme, ha testsúly eloszlásbeli különbségek kontrollálásáról van szó. Azon emberek számára, akik elsősorban testsúly terheléssel nem járó tevékenységet folytatnak, az erősítő edzések növelik a test izom tömegét. Azon emberek, akik olyan tevékenységeket részesítenek előnyben, mint a biciklizés, úszás, evezés, figyelmet kell, hogy fordítsanak a csontozat erősítésére, erősítő és állóképesség növelő tréningeket, mint a futás beiktatásával. Az edzés programokat, melyek a csontok erősségét hivatottak erősíteni, úgy kell kiválasztani, hogy megfeleljenek a csontozat mindenkori igénybevételének. Csak azon csontok erősödnek meg ugyanis, amelyek a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve. Így például hiába végez valaki felsőtest erősítő gyakorlatokat, a csípő ásványi anyag tartalma ettől nem fog nőni. A csontok terhelésére adott válasz az erő nagyságától és irányától függ. Így az erős behatások, dinamikus, többirányú mozgások, melyek struktúrált ugrásokat is tartalmaznak a legcélra vezetőbbek. A kosárlabda, a röplabda vagy a foci mind jó lehetőség. A tanulmány során a kutatók meghatározták a rendszeres futás, biciklizés és erősítő edzések hatását teljes tömegre, illetve adott területre vonatkozó csontsűrűség változásaira, figyelembe véve a testsúlyt és annak eloszlását. Az összesítésből kiderül, hogy a futó gerince nagyobb csontsűrűségű, mint a biciklistáké. Az izom tömeg párhuzamosan változott a csontsűrűséggel, mind erősítő edzéseket végző, mind bicikliző egyénekben, nem így futókban, akikben az erős fizikai behatásokkal rendelkező aktivitás izom tömegre gyakorolt növelő hatását, a csontozat sűrűségének növekedése meghaladta, tehát ezeket így nagyon röviden összefoglalva, a futás a legjobb módszer arra, hogy a csontritkulást el tudjuk kerülni.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
3: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
5: Reklám.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb album.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
1: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Már is folytatjuk a koktélt, és arról lesz szó, hogy leépíti az agyat a túl sok munka. A hosszú munkaidő nem csak fárasztó, de egy finn tanulmány szerint rontja a szellemi képességeket, és növeli a szellemi leépülés kockázatát. Finn kutató 2214 brit közalkalmazott mentális működését vizsgálták 5 különböző alkalommal. Megállapították, hogy azok, akik 55 óránál többet dolgoztak egy héten, rosszabb mentális készségekkel rendelkeztek, például a rövid távú memória és a szavak felidézése terén, mint azok, akik átlagos munkaórát dolgoztak hetente. A sokat túlórázók aludtak a legrövidebb ideig, több depressziós tünetről számoltak be, és több alkoholt fogyasztottak, mint a normál munkaidőt dolgozók. A felmérések során két vizsgálatban is a legtöbbet túlórázók érték el a leggyengébb eredményeket, és a munka hatása halmozódni látszik. A legrosszabbul a legtöbbet dolgozók teljesítettek. A túlmunka hátrányait komolyan kell venni, mondta a kutatást vezető finn munkaegészségügyi intézet munkatársa. Különösen fontos megvizsgálni, hogy hosszan tartók-e ezek a hatások, és a túlórázó dolgozóknál fellép-e később komolyabb probléma is, mint például a szellemi leépülés. A kutatók szerint a stresszhez kapcsolódó növekvő alvás problémák, a depresszió, az egészségtelen életmód, valamint a szív- és érrendszeri betegségek növekvő kockázata is közrejátszik az agyműködés romlásában, de a pontos okok még nem ismertek. Az eddig is köztudott volt, hogy a hosszú munkaidő általában árt az egészségnek, de a tanulmány szerint a mentális működésnek nem tesz jót. Ebből a munkaadók rájöhetnének, hogy a túlmunka nem használ az üzletnek, és üzleti ügy az, hogy az emberek életében kiegyensúlyozott arányú legyen a munkaidő és a szabadidő. A probléma az, hogy a recesszióban az emberek még többet fognak dolgozni, még betegen is bemennek a munkahelyükre, mert mutatni akarják elkötelezettségüket, nehogy őket bocsássák el legközelebb. Jó, most én is a túlmunkázók körébe tartozok, de mindig van egy pont, amikor érzem, hogy innen tovább nincs, és olyankor igen képes vagyok akár fél napot is aludni, mert fontos az, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, illetve életmód társuljon mondjuk a túlmunkához. Tudom, nehéz összeegyeztetni, ebben a rohanó világban kell, hogy többet dolgozzunk, és több munkahelyünknek is kell, hogy legyen, hogy el tudjuk tartani a családunkat, vagy egy bizonyos életminőséget, életszínvonalat fent tudjunk tartani. Azonban érdemes ezt megfontolni, hogy a sokat túlórázók, vagy a folyamatosan túlórázóknál akár még leépítheti az agyat is a túl sok munkaidő, a sok stressz és a kevés alvás. Kérem, ezt fontolják meg!
3: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
5: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival.
11: Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
12: Retikül, szerdán 16 órától.
13: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
14: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
13: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
14: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ennyi fért a koktél első órájába, de nehogy elmenjenek, elkalandozzanak, eltekerjenek, csavarogjanak máshova, mert a kötelező percek után azzal az interjúval fogok visszaérkezni, miszerint az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt. Az interjú pedig dr. Kondorosi Ferenccel készült, az Új Rend és Szabadság programért felelős kormány biztosa. Nem én készítettem, de azt gondolom, hogy nagyon érdekes és nagyon fontos felolvasnom önöknek ezt a cikket, illetve ezt az interjút, mert bizony azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az életünkkel játszunk vagy sem, és sokat igazából nem is tudunk a gyógyszerfogyasztásról. Remélem, hogy alapvető dolgok nem sokára ki fognak derülni, úgyhogy nem menjenek sehová, a következő 60 percben is várom önöket.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyagáremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatáspolitikával lehet megvalósítani. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakos kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
7: Ez már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, ebben az órában pedig, ahogy ígértem, a gyógyszerfogyasztásról lesz szó, azon belül pedig arról, hogy az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt. Mégpedig egy interjút fogok önöknek felolvasni, ami dr. Kondorizsi Ferenccel készült az új rend és szabadság programért felelős kormánybiztossal. Azt gondolom, hogy a gyógyszerfogyasztással kapcsolatban nem biztos, hogy minden kételyünk eloszlatott, illetve hogy tudjuk is, hogy a gyógyszerfogyasztásnak milyen következményei vannak. Általában hiszünk az orvosnak, bemegyünk, ez a bajunk felül egy gyógyszert, mi beszedjük, vagy nem. Ezt azért ugye szoktuk mérlegelni, és vannak azok az emberek, hogy még akkor sem mennek el orvoshoz, hogyha 40 fokos lázuk van, és minden természetes gyógymóddal szeretnének kiküszöbölni, illetve legyőzni. Nos, ezekről is szó lesz, hogy a gyógyszerfogyasztással kapcsolatban milyen tévhitek vannak, illetve arról is szó lesz, hogy vajon fel tudnánk-e ismerni, hogyha hamis gyógyszert vásárolunk. Ne menjenek sehova, néhány zene után ígérem, elkezdjük az interjút dr. Kondorizsi Ferenccel.
6: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Műsorajánló.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
11: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A hamis gyógyszereket gyakran nehéz felismerni, mivel csomagolásuk megtévesztésig hasonlít az eredetihez. Ezért fontos, hogy gyógyszert csak az engedéllyel rendelkező gyógyszerkereskedelmi csatornákon keresztül vásároljunk. A hamisítás elleni nemzeti testület gyógyszerhamisítás elleni kampányba kezd. Miért fontos ez a küzdelem? Magyarországon a legális kereskedelmi lánc zártságának köszönhetően nem található legális árusító helyen hamis gyógyszer, de a különböző internetes hirdetéseken, piacokon hozzáférhetjük a hamis gyógyszerek. Ezek minősége erősen megkérdőjelezhető, gyakran nem tartalmazzák a megfelelő hatóanyagot, vagy egészségkárosító mennyiségben tartalmaznak szennyező anyagokat, más hatóanyagokat. Milyen lépésekből áll ez a kampány? Tájékoztató füzeteket juttatunk el az orvosi rendelőkbe és patikákba, amelyekben felhívjuk a figyelmet a hamis gyógyszerfogyasztás veszélyeire. Önálló honlapot is indítunk, ahol mindent meg lehet tudni a gyógyszerhamisítás jelenségéről. Szerencsére a téma egyre jobban érdekli a sajtó képviselőit is, így bízunk abban, hogy sok emberhez eljut az üzenet. Az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt, mondja dr. Kondorosi Ferenc. Azonban, hogy miért vásárolnak az emberek kétes eredetű gyógyszereket, olcsóságuk lehet a csábító? Erre nem sokára megadja dr. Kondorosi Ferenc a választ, de csak is néhány zene után.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Itt a Koktélban tovább faggatjuk Dr. Kondorosi Ferencet, és arra a kérdésre kapunk mindjárt választ, hogy miért vásárolnak az emberek kétes eredetű gyógyszereket. A hamisítványok nem minden esetben olcsóbbak az eredetinél. Gyakran népszerűségük oka az anonimitást biztosító körülmény, ahogyan hozzájuk lehet férni. Nincs orvosi vizit, nincs felírás, nyilvántartás, nem kell szégyenkezni, indokolni a használat okát. Különösen veszélyesek azok az internetes felületek, melyeken a terjesztők célcsoportokhoz szólnak, például testépítők, fogyókúrázók, potenciazavarral küzdködők, rákos betegek számára kihagyhatatlan ajánlatokkal ostromolják az olvasót. Feltétlenül gyanús a piacról korábban kivont, vagy törzskönyvből törölt termék megjelenése ezeken a portálokon. A hangzatos reklámok, mint az 1 kiló mínusz per tabletta, vagy a csodás gyógyulásokról szóló hiteles történetek. Vajon felismerjük-e, ha hamis gyógyszert vásárolunk? Nem egyszerű feladat. Néhány évvel ezelőtt a hamis gyógyszerek felismerhetőségét nagymértékben megkönnyítette az egyszerű, már-már primitív csomagolás. Mára a nyomda technikai fejlődés eredményeképpen a laikus felhasználót könnyű a hologramok, dombornyomások utánzása révén megtéveszteni. Milyen gyógyszereket hamisítanak elsősorban? A legnépszerűbb hamis termékek az életmódgyógyszerek, mint például a potencia zavarokban szenvedőknél a Viagra, az egész világon ez a legtöbbet hamisított gyógyszer. A fogyasztószerek, a testépítésre használt növekedési hormonok, altatók, nyugtatók. A külföldi tapasztalatokra azért érdemes figyelni, mert tendenciát jelenthetnek. Az influenza ellenes Tamifu vagy a kardiovaszkuláris szerek a magas térítési költségek miatt jelentenek piacot a világon. Ez utóbbiak különösen veszélyesek, mert tartós alkalmazása esetén az elmaradhatás a hatóanyag elégtelen mennyisége miatt súlyos következményekkel járhat. Nem sokára itt a Koktélban tovább kérdezzük Dr. Kondorosi Ferencet, és arra kapunk nem sokára választ, hogy milyen lépéseket tervez a HENT a hamis gyógyszerkereskedelem visszaszorítására.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
3: Hobby Rádió.
0: Reklám.
4: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: De voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
12: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Már is folytatjuk a mai koktélunkat, és még mindig az interjút hallhatják dr. Kondorosi Ferenccel. Milyen lépéseket tervez a HENT a hamis gyógyszerkereskedelem visszaszorítására? Az ORFK, NFH, VPOP, MGSH munkatársai egyaránt ellenőrzik a különböző internetes felületeken, egyéb hirdetéseken megjelenő hamis gyógyszereket. Ezeknek a szervezeteknek vannak speciálisan az internetes bűnözéssel foglalkozó csoportjai. A HENT feladata az, hogy például a készülő adatbázisokkal továbbá képzésekkel segítse munkájukat, illetve információs kampánnyal felhívja az emberek figyelmét a bizonytalan eredetű gyógyszerek veszélyeire. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország mennyire fertőzött a hamis gyógyszerekkel? Az Európai Bizottság a hamisítással és a szerző jogvitorlással kapcsolatos közegészségügyi vámügyi tevékenységről szóló 2007-es jelentése azt tárta fel, hogy az utóbbi két évben, 2005 és 2007 között 628%-kal nőtt a vámhatóságok által lefoglalt gyógyszerek száma. Ezek a gyógyszerek nem csak az úgynevezett életmód gyógyszerek közé tartoznak, hanem életveszélyes betegségek kezelésére szolgáló készítmények is vannak köztük. A gyógyszeripar közel 300 millió eurós veszteséget könyvelhetett el a jogsértések következtében az ezredfordulón. Magyarországon az átkereskedelmi hálózatnak köszönhetően a legális forgalmazási láncban nem találhatóak hamis gyógyszerek. Így egyelőre nem kell olyan súlyos problémával szembenéznünk, mint az EU más tagországaiban, ahol patikákban is találtak már hamis gyógyszereket. Az európai tendenciát is ismerve azonban azt javasoljuk a lakosságnak, hogy a gyógyszereit Magyarországon engedélyezett helyről szerezze be, ha szükségessé válik, más EU tagállamokban is kizárólag olyan helyen vásároljon, vagy ha az Európai Unión kívülre utazik, gyógyszereit előre váltsa ki Magyarországon és vigyen magával. Minden esetben figyeljen arra, hogy a gyógyszerrel kapcsolatos információ hiteles forrásból származjuk-e. Fontos, hogy soha ne vásároljunk gyógyszert engedély nélküli gyógyszerkereskedelmi csatornákon keresztül, azaz például utcai árusoknál, piacokon, illetve legyünk körültekintőek az internetről rendelt gyógyszerek esetében, hiszen a néhány legális forrás mellett a világháló tele van kétes eredetű gyógyszereket értékesítő honlapokkal. Nos, ezt mondta dr. Kondorosi Ferenc, az új rend és szabadság programért felelős kormány biztosa. És azt mondom, hogy alá kell támasztanom az információkat, miszerint az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt. Ezek után tényleg gondolják meg, hogy honnan szerzik be az aktuális gyógyszerüket.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Ha már itt a koktélban ebben az órában a hamis gyógyszerekről volt szó, most hagyd mondjam el önöknek, hogy 9 évig készül egy gyógyszer. Gyógyít a hatású molekulák felfedezése és állatkísérletes vizsgálata is éveket igényel, de az első emberen történő megfigyelésektől a forgalomba kerülés engedélyének megadásával az új készítmény átlag további 9 év múlva jelenhet meg a patikákban. Egy a gyógyszerfejlesztéseket kutató amerikai intézet most kiadott jelentése alapján. Az új gyógyszerek alapvetően megváltoztatták az egészségügyi ellátást. Az antibiotikumok vagy a vérnyomás csökkentők az utóbbi évtizedekben a koleszterin csökkentő szerek milliók életét mentették meg, és nagy szerepük van abban, hogy a várható életkor az iparilag fejlett országokban egy évtized alatt megduplázódott. Az új gyógyító anyagok kifejlesztésének időtartalma viszont rendkívül megnyúlt. 5-10 ezer molekulából egyetlen egy lesz végül gyógyszer, és már az állat kísérletes időszak átlagosan 4 év költsége meghaladja az 50 millió dollárt. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a gyógyszeripar főleg az emberen történő tanulmányokat mind jobban globalizálja, szinte minden földrészen és egyszerre sok országban végzik a vizsgálatokat, szigorúan egységes protokollok szerint, hogy az adatokat összevontan értékelhessék. A gyógyító hatás felméréséhez évekre van szükség, és igen megbízható gyógyintézményekben jól képzett orvosok szigorúan és folyamatosan ellenőrzött munkája mellett. Nem csoda, hogy egy új gyógyszer előállításának teljes költsége valahol 1 milliárd dollár körül van. Időigénye másfél évtized, és amikor a patikákba kerül, nem lehet olcsó. A szakemberek jelezték, hogy idén szinte valamennyi amerikai egészségbiztosító mind nagyobb arányban a betegre terheli az új készítmények árát. Ha ez Amerikában így működik, akkor hazánkat is el fogja érni ez a hullám. Ez mondjuk rossz híre a folyamatosan gyógyszert szedőknek, azonban azt kell mondanom, hogy inkább a prevencióra, azaz a megelőzésre figyeljünk jobban oda, hogy hogyan is lehet elkerülni, hogy mi megbetegedjünk.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Műsorajánló!
0: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80. Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
0: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
7: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ennyi volt a Koktél második órája. Én Tóth Mihály Nikolett köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmet. Remélem, hogy most már jobban odafigyelnek, hogy hol szerzik be az esetleges gyógyszer szükségletüket. Ez a mai koktél azt gondolom, hogy sok szempontból hasznos lehetett önök számára, mert hogy a mai koktél folyamán bebizonyosodott, hogy nem létezik tökéletes diéta. Az is bebizonyosodott, hogy futással elkerülhető a csontritkulás, illetve hogy a túl sok túlórázás nem tesz jót az agyunknak. Egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben várom önöket. Remélem, hogy akkor is kevergethetem, kavargathatom önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt. Még egyszer köszönöm az elmúlt 2 óra figyelmet. Csodaszép napot kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
3: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz.
4: Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Hobby Rádió.
1: Foglalkozni mélyek ki a busztalapot.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát, amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként másfél-két méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
7: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. Én Brian vagyok. Információs magazin műsorunkkal köszöntöm 12 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 16-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 24,4 fok van. Ma Edit nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon hangzáskultúra napja, az óronréteg védelmének világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Robi Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 16-án köszöntjük Edith nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű női név az Ed előtag birtoka, vagyonra utal, jelentése pedig vagyon, gazdag és harc, öröklött birtok és örökség. Betézése ennek a névnek Edi, Eda, Edike, Editke, Edo, Edóka, Ditte, Ditti, Ditke, valamint Ditta. Jeles viselői Domján Edit, színésznő, Frajt Edit, színésznő, valamint ön, kedves Edit. Ezen a napon köszöntjük még Ciprián, Ditta, Ditte, Eudox, Eudoxia, Eufémia, Eugénia, Geminián, Génia, Imelda, Imogen, Imogén, Jozafát, Kamélia, Kornél, Kornélia, Ludmilla, Lúcia, Milica, Psom, Soma, Zille, Zseni, valamint Zília nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kíván!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Szeptember 16-a, az ózon réteg védelmének világnapja. Az 1987-es Montreálban aláírt protokoll szeptember 16-át az ózon réteg védelmének világnapjává nyilvánította. A nemzetközi nap célja felhívni a figyelmet az ózon réteg fenyegető elvékonyodására, ugyanakkor mozgósítani a világ államait és kormányfőit, hogy tegyenek megfelelő lépéseket e folyamat megállítására. 1810. A Mexikói Egyesült Államok függetlensége kikiáltásának napja. Az ősi azték terület a 16. század elején került spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az indián mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság résztvételével. 1824. októberében létrehozták a Mexikói Egyesült Államokat. 48 éve született David Copperfield, bűvész, illúzionista. 1977-ben, 29 éves korában elhunyt autóbalesetben Mark Bolan, a Téreg zenekar frontembere. A gépkocsit élettársa Gloria Jones vezette, aki súlyos sérülést szenvedett. Évekkel később elárverezte Mark balesetben viselt vérfoltos ingét. 48 éve született Mickey Rourke, amerikai színésznő. 1967-ben az albumlistákon megjelent Jimi Hendrix bemutatkozó nagylemeze Are You Expressen címmel. 2000-ben kezdődött a 27. újkori nyári olimpia Sydneyben. 1926-ban a mai napon született Peter Falk, azaz Columbo.
2: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
0: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 16-án. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1810-zel kezdünk, szeptember 16-a a Mexikói Egyesült Államok függetlenségének kikiáltási napja. Az ősi aszték terület a 16. század elején került spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az Indián, mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság részvételével. Ezután 1824. októberében létrehozták a Mexikói Egyesült Államokat. Folytassuk 1885-tel, szeptember 16-án megszületett Karen Horney, amerikai pszichoanalitikus írónő, aki 1941-ben megalapította az Amerikai Pszichoanalitikai Intézetet. Mindösszesen csak két évet lépünk előre, 1887-re, ugyanis szeptember 16-án született Hans Arp, német és francia nyelven alkotó német költő, festő, szobrász. És még mindig maradunk a 19. század végén, 1893. szeptember 16-án Budapesten megszületett Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1893. szeptember 16-án született Korda Sándor filmrendező is. És még mindig a 19. századi a főszerep, 1897. szeptember 16-án meghalt Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Most már ugorjunk a 20. század elejére, 1912. szeptember 16-án született Sárosi György labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége. Sárosi György jogi doktorátus szerzett, annak a labdarúgó nemzedéknek a soraiba tartozott, amely az 1930-as, 40-es években talán a leghosszabban tartó dicsőségét szerezte Magyarországnak. Folytassuk 1927-tel, szeptember 16-án született Peter Falk, amerikai színész, azaz Columbo. 1956, a következő időpontunk, szeptember 16-án született David Copperfield, bűvész, illúzionista. És végezetül 1972. szeptember 16-án Budapesten meghalt Nárai Szabó István vegyészmérnök, a saválló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
0: a Hobby Rádióban.

0: www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!
1: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
2: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. szeptember 16-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 31-től 35. vers. Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez. Kihez hasonlítsam-e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János. Kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok, nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Elmélkedés. Jézus szemléletes képet használ kortársai jellemzésére. Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz, furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Sok embernek semmi nem jó, mindennel és mindenkivel elégedetlenek. Keresztelő Jánost elutasították, mert túl szigorú, Jézus pedig azért, mert túl közvetlen. Az ilyen gondolkodás magatartás ma is kísért. Sokan nem az igazságot keresik, hanem a saját megerősítésüket. Ha valami kényelmetlen, elutasítják. Ha túl egyszerű, lenézik. Ha túl komoly, inkább elkerülik. Isten szavát nem hallgatják meg, hanem a saját elképzeléseik világában élnek. Jézus arra hív, hogy ne zárjuk be a szívünket. Legyen bennünk nyitottság az igazságra, még akkor is, ha az olykor kényelmetlen. Ha csak azt fogadjuk el a krisztusi tanításból, ami számunkra tetszetős, akkor soha nem fogunk lelkileg növekedni. A bölcsesség gyümölcseiről is beszél Jézus. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Az igazság hosszú távon mindig termést hoz. Lehet, hogy keresztelő János szigora vagy Jézus közvetlensége elsőre idegen vagy furcsa, de aki nyitott szívvel fogadja Isten küldötteit, az megtapasztalja jelenlétét. Soha ne a formát nézzük, hanem a tartalmat. Isten sokféle módon szól hozzánk. Van-e bennünk alázat és bizalom, hogy meghalljuk és megtegyük, amit kér tőlünk? Uram Jézus Krisztus, te sokféle módon szólsz hozzánk. A csendben és a zajban, szigorúan vagy szelíden, emberi szavakon keresztül. Segíts, hogy ne zárjam be fülemet és szívemet, ne válogassak a küldötteid között, ne csak azt fogadjam el, ami nekem kényelmes. Adj nyitott szívet, amely nem a formát nézi, hanem a tartalmat, és add, hogy a komoly figyelmeztetésekben is felismerjem szeretetedet. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
5: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a tánc az ég, a hőt táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
5: Ma meg a szombat délután.
3: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor.
4: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
11: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
12: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
13: Tudta ön azt, hogy az első öntapadós borítékot 1844-ben kezdték gyártani? Nagy-Britanniában nem lett egyből népszerű, mivel sokan úgy gondolták, hogy nem szerencsés másnak elküldeni a saját nyálukat.
12: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
6: Hobby Rádió.
14: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Digistar.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Én továbbra is Brian vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1817-ben Bernhard Antal Karolina nevű gőzöse próbautat tesz a Dunán-Pest és Komárom között. 1850-ben újra megkezdi működését a Magyar Tudományos Akadémia, a Természettudományi Társulat és a Földtani Intézet. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót!
2: A Hobbirádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Zene után innen folytatjuk.
0: Hobbirádió!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Nézzük, milyen időjárásra számíthatunk. Ma többnyire borult időre számíthatunk. Jelenleg 24 fok van. A hőmérséklet napközben 16 és 27 fok között várható. A hőérzet 25 fok körül alakul, ami alacsonyabb a tényleges hőmérsékletnél. A levegő páratartalma 55% lesz, ami kellemes érték. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Az UV-index 4, ezért a sugárzás mérsékelt. Csapadékra nem kell számítani. 187 irányú könnyű szellő várható. A legerősebb széllökések akár 26 km/h is lehetnek. Holnap csütörtökön tartósabb szitálás is előfordulhat. A várható hőmérséklet 15 és 21 fok között lesz. Eső is várható, mintegy 1 mm mennyiségben. 61% az esélye annak, hogy csapadék érkezik. 323 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 20 km/h. A legerősebb széllökések elérhetik a 42 km/h. 18-a többnyire borult időre számíthatunk. A legalacsonyabb hőmérséklet 12, a legmagasabb pedig 24 fok körül alakul. Egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. 268 irányú könnyű szellő várható. Időnként 20 km/h széllökések is előfordulhatnak. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 130 hallhatják a délután című műsorunkat. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől.
2: Hobby Rádió!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kamu reklám.
2: A mazsola egy rémült arcú szőlőszem.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az Integritás Hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Sokszor halljuk a panaszt, hogy fogyatékos emberként nehéz elhelyezkedni, és ha sikerül is, az esetek döntő többségében nem a szakképzésnek megfelelő munkát kapja az illető. Lehet, hogy vállalkozni kellene? Vakmerő gondolat, vagy valódi lehetőség? Vajon elérhetetlen álom az, ha valaki látássérültként szeretne gondoskodni anyagilag is a családjáról, akár ő adjon másoknak munkát? Műsorunkban hallhatnak felnőtt korban megvakult emberekről, akiket a legkülönbözőbb élethelyzetekben ért utól a vakság. Vajon hogyan léptek tovább az életükben, szakmájukban? Gyorsan változó világunkban azoknak is szakmát kell váltani, akik nem fogyatékosok. Milyen az a tanfolyam, amely a megváltozott munkaképességű embereknek nyújt távoktatási formában segítséget, hogy akár vállalkozni is tudjanak? Az internet egyre inkább teret hódít a piac kutatásban és értékesítésben. Milyen lehetőségek rejlenek meglévő képességeink újra gondolásában? Ismernek Önök sikeres vállalkozót, aki látássérült? Műsorunkban egy ilyen hölgyet is bemutatunk, aki közel 100 ember munkaadója.

0: egy orvosi műhiba, egy genetikai betegség, a cukorbetegség, vagy egy autóbaleset is elég ahhoz, hogy valaki búcsút intsen az addig jól ismert, látható világnak. Benhart József, Soltész Miklós, Horváth Zoltán és Péterfai Zsolt életét ismerhetik meg.
1: A vakság az később keletkezett, 31 néhány éves koromban, a mozgássérültséggel pedig vele születtem. És ebből kifolyólag én az ortopéd cipészséget választottam, és aztán azon a tájékon, amikor megnősültem, akkor alapítottunk Eszterrel egy vállalkozást. Ebben a vállalkozásban benne volt az ortopéd cipészség, benne volt a biztosításügyi intézéstől kezdve a ruháladáson keresztül szinte minden. Úgy gondoltuk, hogy sok mindent ki fogunk próbálni. És utána az volt, hogy az ortopéd cipészségnek az időszaka lejárt, mert hogy a társadalom biztosítás kivonult a cipőiparból. És akkor elkezdtünk hálózati értékesítésben dolgozni. Nagyon rövid időn belül 1,5 millió forintos havi jövedelmük lett. Aztán hirtelen megvakultam. Az első 1,5 millió forint után megvakultam. Akkor ebben az üzletben ilyen motivációs előadóként dolgoztam. Többször előfordult, hogy néhány ezer fős tömeg előtt beszéltem az életemről, az üzletről, és utána ez akkor azért volt igazán érdekes, miután megvakultam, mert azon csodálkoztak az emberek, hogy ez beszél. Én nekem az volt előtte a dolgom, hogy én voltam a sofőr és a mindenes. Hát utána én már nem tudtam sofőrködni, nem tudtam ezeket a dolgokat megcsinálni, és ez a vállalkozás úgy szépen lassan leépült.
2: Úgy mondanám, 42 éves koromig a látók mindennapi életét éltem, családalapítás, gyerek, különböző munkahelyek, számítástechnikával, programozással foglalkoztam, és akkor 95-ben ért az a kellemetlen helyzet, hogy muszáj volt rokkantosítani magamat. A szakmámban előtérbe kerülő windowsos grafikus képernyőfelület lehetetlenítette, hogy folytassam az akkori munkámban. Alkalmazóknak elvárásait nem tudtam teljesíteni, hogy itt csillogjon, úgy csillogjon. Én még leragadtam, hogy az adatok legyenek jók, megbízhatóak, jó eredmények legyenek. Ők már a programok ruháját, megjelenését is elvárták, aminek már nem tudtam eleget tenni. Lassú szemromlásnak voltam kitéve, de információm nem volt arról, hogy hát csökkenő látás, és a látás nélkül tudok-e kezdeni az addig megszerzett szakmai tudásommal.

0: Programozóként engedtem látó életemet, mindaddig, amíg a cukor segítségével erősen meg nem vakultam, lábam is tönkrement, belső szerveim is, úgyhogy most rokkant nyugdíjasként éldegélek, leköltöztem Balaton mellé, családomtól külön, de hát azért tartjuk a kapcsolatot rendszeresen. Már nekem tűnt egy kicsit terhesnek, hogy az egész család, a három lányom és a feleségem körülöttem ugrál, és a programjukat mondják le sorba, hogy mellettem legyen valaki, valamelyik tudjon segíteni, és mondtam, hogy nem, akkor ezt most egy kicsit nem. Én nekem egyedül is kell tudnom léteznem, élnem, és akkor leköltöztem a nyaralóba Balatonra. Csak így külön élek, hogy ne legyek teher a nyakukon.
1: Két évesen vakultam én meg. Előttem volt egy látszerész fényképész, egy gépész, egy hivatásos sofőr, mindegyikben dolgoztam is, végzettségem, nyelvtudásaim voltak, később ebben az iPhone-nál dolgoztam. Túl sok volt a munka, akkor volt egy szituáció, amikor nem volt helyettesítés, 104 óra nem alvás után. Beültem az autóba, mert kellett menjek az iPhone-hoz dolgozni annak idején, és eladottam az autóban.

0: Mit lehet tenni egy maradandó sérülés bekövetkezte után? Szakmát kell váltani? Milyen lehetőségekkel és nehézségekkel találja szembe magát az ember ilyenkor a munkavégzéssel, tanulással kapcsolatban? Kikerülhetetlen a szakmaváltás, vagy esetleg képes lehet valaki saját szakmáját vállalkozási keretek között más formában folytatni? Dr. Derera Mihály, a MEOSZ OTTI, azaz a Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége, oktató, továbbképző és távmunkaintézetének igazgatója. Az ő vezetése alatt fejlesztik és oktatják azokat az anyagokat, amelyek sérült emberek helyzetén próbálnak segíteni, hogy esélyük növekedjen a munkaerőpiacon történő sikeres részvételre.
1: Egyre kisebb összegekkel és egyre kevésbé gondoskodik az állam még a súlyosan fogyatékos emberekről, hát még azok, akik nem súlyosan fogyatékosak. És ez valahol érthető, nem szimpatikus, de valahol érthető, hiszen a források végesek. Az emberek mégsem fogadták el még, hogy bizony, ez egy olyan kényszer, amiről nem lehet kitérni, nem lehet csak panaszkodni, nem lehet azt mondani, hogy hát én olyan szerencsétlen vagyok, mert levágta a bal lábamat a vonat, és akkor most innentől kezdve gondoskodjanak rólam. Nem fognak rólam gondoskodni, vagy csak egész minimális mennyiségben, és ha nem akarok otthon ülni egész életemben is ezen sopánkodni, akkor nincs más lehetőség, mint hogy dolgozzak. Csak ehhez nagyon-nagyon sok erőfeszítés kell, és sok minden más, és ezt az emberek nem fogadják el. Nagyon nehéz folyamat egyébként is felnőtt korban ilyen nagy változásokat átélni, fizikailag is, egészségügyi szempontból, szociálisan is, mert hiszen minden megváltozik körülöttem, mondjuk a lerokkan. Hát még ha oktatási szempontból is egészen új dolgokat is újra kell kezdeni. 10 évvel ezelőtt, egy picit korábban, mert az intézet megalapítása előtt már kifejlesztettük az első tanfolyamunkat, méghozzá a vállalkozási ismeretek című tanfolyamot, amit talán elsőként az országban távoktatással kezdtünk el oktatni.
2: Milyen szemléletből fakadt ez? Ugye erre szükség van?
1: Természetesen az országban nagyon sokfajta képzés van, amiben érdemes részt venni, és részt is lehet venni. Vannak emberek azonban, akik egyszerűen fizikai okoknál fogva nem jutnak el egy továbbképző tanfolyamra, sem az alapfokúakra, sem a magasabb szintűekre. Nekik próbálunk, mint egy hézagpotló támogatásként ilyen tanfolyamokat csinálni, és nagyon is arra próbálunk meg koncentrálni, hogy minden tanfolyamunknak valamiféle olyan tudás anyag legyen a vége vagy az eredménye, amit lehet közvetlenül is hasznosítani. A számítógépes alapoktatáson kívül különböző programozási dolgokat tanítunk, és tanítjuk az elektronikus kereskedelmet, az interneten történő pénzkeresésnek a különböző módozatait, volt távmunkás tanfolyamunk, és nagyon sok minden más, mind azt a célt szolgálta, hogy akik ezt elvégzik, azok legalább egy-két lépéssel közelebb kerüljenek a munkaerőpiachoz.
0: Az imént említette azt, hogy vállalkozási ismereteket is oktattak, illetve oktatnak. Ez gyakorlatilag tartalmaz-e speciális elemeket, illetve megoldási javaslatokat mondjuk a mozgássérültek vagy egyéb sérültek vonatkozásában? Tehát gondolok én itt arra, hogy praktikai ötletek, például hogyan oldjam meg azt, hogy olyan helyre is bejussak tárgyalni, ahova egyszerűen kerekesszékkel nem lehet bejutni mondjuk egy padlásszobába.
1: Plusz támogatást ad, hogy hogyan tudom a magam speciális nehézségeit leküzdeni. Most ebben egy dolgot azért tudni kell, hogy a padlásszobába való feljutás, az nyilvánvalóan maximum a levitáció segítségével valósulhatna meg, tehát ezt nem tudjuk tanítani. Azt viszont meg tudjuk tanítani, hogy hogyan lehet például a Skype-on, amin mi is csináljuk ezt az interjút, keresztül kommunikálni másokkal. Például aki nem lát, annak hogyan kell ügyelni arra, hogy egy tárgyaláson hogy jelenik meg, hogy hogyan öltözködik. És akkor volt olyan szakértő, aki azt mondta, hogy ezt nem szabad beletenni egy tananyagba, mert ez sértő, megalázó. Mi meg azt mondtuk, hogy igen, de aki nem lát, azt meg kell tanítani rá, hogy őt viszont látják, és az ő róla kialakított képet az jelentősen befolyásolja, hogy megfelelőképpen látják-e őt.
2: Milyen személyiségbeli adottság, vagy esetleg szemlélet az, amivel abszolút inkább ne kezdjen el valaki vállalkozni, és milyen szemlélet az, ami segíti, hogy valaki vállalkozó legyen?
1: Hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilvánvaló, hogyha valaki egy visszahúzódó típus, akkor nagyon nehezen tör be egy piacra, mert nehezen kommunikál új területeken, új emberekkel, nehezen győz meg valakit arról, hogy vásároljanak tőle árut vagy szolgáltatást. Tehát neki akkor ezt nem ajánlanám, de azt gondolom, hogy ezek azért nagyjából elsajátítható. Ami inkább veszélyes, az az, hogy Magyarországon szaktudás nélkül próbálnak az emberek vállalkozni. Volt egy tanítványom, aki jó néhány évvel ezelőtt járt egy tanfolyamra, elvégezte a tanfolyamot, de nem talált magának munkát. És aztán egy rendezvényen vagy két évvel ezelőtt találkoztunk. Azt mondta nekem, tanárul, hadd készítsek rólad egy fényképet. Te voltál az az ember, aki a legnagyobb változást idézted elő az életemben. Hát én ettől elájultam, és a következőt mondta el, hogy ő akkor nem talált munkát, annak alapján, amit nálunk tanult, nem is tudott később sem elhelyezkedni, de megtanulta azt, hogy azt a gondolatmenetet, hogy újat kell, és váltani kell, és előre kell menni, és minden probléma megoldható. Ebből kifolyólag talált magának egy másik területet, ott is elvégzett egy tanfolyamot, és az már sikerült neki, az már célba juttatta. Állandóan vannak programjaink, a www.meos.hu honlapon van egy távoktatás menüpontunk, ami alatt mindig elmondjuk, hogy mire lehet jelentkezni. A Mozgásítek Szövetsége minden tagjának teljesen ingyenes a jelentkezés, de természetesen úgy vagyunk vele, hogyha valaki siket vagy vak, akkor is ugyanúgy ingyen fogadjuk, mert legalább egymással legyünk méltányosak. Ebből kifolyólag természetesen a egészséges azt nem tudjuk fogadni, mert arra már végképp nincs pénzünk. Maga az oktatás, ami évente 10 millió forintos nagyságrend, az a Mozgássértek Szövetségének a pénzéből zajlik. Természetesen pályázatok is szerepet játszottak. Ha valaki tanul, akkor mindig hasznosan tölti el az idejét, mert ha mondjuk olyasmit is tanul, ami éppen nem váltható át 20 forint 30 fillérre, biztos, hogy megnyit előtte gondolatokat és ötleteket is utakat. Annyit még azért a csökkent látóknak hadd mondjak el, hogy sajnos nem minden tananyagunk sem akadálymentes, nem ilyen egyszerű, de én azt gondolom, hogy ők ehhez hozzá vannak szokva, mindenkinek van, aki felolvassa neki, vagy nagyítógéppel nézi, vagy gyorszal elboldogul még a nehezebb felületek is, tehát én jó néhány vakot és látássérült embert tanítottam, mert eddig még mindenki valahogy megoldotta, hogy szépen megtanulja a dolgokat.
0: A nők helyzete is nehéz munkaerőpiaci szempontból. Üzleti tanácsokkal is segíti sorstársait a kisgyermekes anyuka, aki egyébként pszichológus és pedagógus végzettséggel is rendelkezik. Most velünk is megosztja tapasztalatait az internet által elérhető lehetőségekről. Vida Ágnest hallják.
3: 2005-ig alkalmazottként dolgoztam, amikor elmentem és megszületett az első kisfiam. Írtam újságoknak cikkeket, meg hasonlók, de rájöttem, hogy ez igazából, bár nagyon gyerekbarát munkakör, és teljesen lehet végezni gyerekek mellett is, de van benne egyfajta bizonytalanság. Az, hogy az ember mindig attól függ, hogy éppen akkor milyen lehetőségek vannak, amit meg lehet csinálni, és ez a nagyban befolyásolja a bevételeket, és ezután kezdtem el megtanulni azt sokféle forrásból, hogy hogyan lehet az ember úgy vállalkozó, hogy biztosabb jövedelmei vannak, és akkor elindítottam az első honlapomat, és amikor láttam, hogy ez nagyon szépen beindult, és rengeteg embert érdekelt. Eredeti szakmám az gyerekpszichológus, ennek kapcsán kezdtem így a gyerekekkel, meg a babákkal foglalkozni ezen az oldalon. Akkor gondoltam úgy, hogy az üzleti ismereteket is jó lenne megtanítani az anyukáknak, mert nagyon sokan kérdezték, hogy hát hogy csinálhatnának ők is egy hasonlóan sikeres honlapot, meg nagyon sok anyuka panaszkodott, hogy nincs lehetősége visszamenni a munkahelyére, kirúgják a gyes alatt már, vagy még a gyes előtt, még a terhesség alatt, szóval mindenféle csúnya történeteket meséltek, és nem igazán vannak utána lehetőségek, tehát évekig tart, mire sikerül megint elhelyezkedni, kompromisszumokat kell kötni, tehát mondjuk sokkal jobb végzettséggel, meg tudással, tapasztalata rendelő anyukáknak sokkal rosszabb munkahelyekre kell visszamenni.
2: Ki hívta fel rá a figyelmedet, hogy egyáltalán ilyen úton indulj el?
3: Igazából sehonnan. Én eleve nagyon szerettem az internetet, meg nagyon sokat mozgulottam már az internet házatára. munkáján, tehát ugye a munkámból adódóan is sok mindennek kellett az interneten utána nézni, és én úgy gondoltam, hogy ez a könnyen elérhető eszköz, egyre többen használják, minden arra mutatott, szakkönyvet is rengeteget láttam, ami azt jósolta, vagy azt mondta, hogy az a trend, hogy előbb-utóbb minden az internetre megy át. Menet közben találkoztam azért olyan online vállalkozókkal, akik már online vállalkoztak, tehát valamilyen honlapot csináltak, webshopot csináltak, portált tartottak fönt, és láttam, hogy működőképes üzleti modellek vannak a háttérben. Tehát amiben nagyon hamar beletanultam, az maga az, hogy ez egyfajta online piackutatási módszertan, amit meg lehet tanulni, hogy utána nézd annak, hogy az embereket milyen témák érdeklik, milyen fajta termékeket vásárolnak az interneten. Erre rengeteg statisztikát lehet keresni vagy találni.
2: Milyen szaktudás lehet értékesíteni? Határa csillagos ég, vagy azért egy bizonyos körbe azért behatárolható?
3: Nagyon sok bölcsészt ismerek, aki vagy tanárt, aki nem igazán talált lehetőségeket, és elindult ebbe az irányba, mert mondjuk csak nagyon jól tud írni, vagy nagyon érdekli egy téma. Például tudnám mondani, van egy tanár ismerősöm, aki elindított. Szülőknek megtanítják, hogy az óvodásoknak hogyan tanítják különféle természeti ismereteket, az óvónőknek meg megtanítják azt a folyamokon, hogy hogyan érdemes, milyen módszerekkel természeti ismeretet tanítani az óvodásoknak.
0: De azért tegyük hozzá gyorsan, hogy nem minden szakma az, amit lehet interneten üzni, hiszen ugye a takarítás vagy a kőműves munkálatok azért nem távmunkában végzendőek, tehát mindenképpen
3: ez nem,
0: egy
3: olyan... Van, nyilván vannak olyan szakmák, amihez oda kell menni, viszont amire itt nagyon jó lehet az internet, hogyha például néhány kismama kitalálja, hogy ők közösen indítanak egy babysitter szolgálatot vagy takarító céget, akkor nagyon jól tudják marketingezni az interneten keresztül, meg föl tudják mérni az igényeket, hogy mire lenne igény. Tehát mondjuk egy takarítónő is mondhatja azt, hogy ő, mit tudom én, csak bizonyos fajta takarításokat vállal, csak nagy takarítást. Vagy volt egy nagyon jó példám, volt egy kedves ügyfelünk, aki nővér volt, nyilván a házi ápolás se lehet csak online megoldani, személyesen oda kell menni, de föl tudta mérni, hogy melyik területeim van igény az országban, milyen fajta szolgáltatásokra lenne igény, és több ügyfelet is tudott találni, ahova aztán el tudtak menni többen nővérek, ilyen házi nővéri szolgálatot, ápolónői szolgálatot végezni. Hogy az ember azt gondolja, hogy hát én mindenre képes vagyok, majd én mindent megcsinálok egyedül, és azért egy idő után bárki, akivel mármilyen vállalkozásba fog, azért elkezd elmagányosodni, mert elbizonytalanodik, hogy jól csinálom ez, biztos, hogy ezt kell csinálni, lehet, hogy másképp csinálom, lehet, hogy mást kéne csinálom, és azért jó összefogni, akár mondjuk hárman, négyen, és vagy mindenki a saját kis

0: mindent meg lehet beszélni, sőt, mi szervezünk egy ilyen havi találkozót is, ahova bárki eljöhet teljesen ingyenes személyesen, és ott mindig egy kiemelt téma van, de ezen kívül, amit a kapcsolatban megvitatunk, mondjuk azt, hogy hogyan árazzuk a termékeket, amit ott megvitatunk, azon kívül még mindig megvitatunk mindenféle mást is, és ott nagyon sok hasznos tudás nyílik össze, mert minden vállalkozó másként látja a maga oldaláról.
1: Vajon az internetes munkával lehet-e ugyanannyit keresni, mint mondjuk az offline, tehát a nem internet munkával?
0: Lehet, abszolút lehet, sőt, hát én azt tapasztalom, igazából ugyanúgy föl lehet építeni egy működő vállalkozást, ami több alkalmazottat foglalkoztat. Ez a saját példánk is, tehát nálunk is már többen dolgoznak. Azon a vállalkozáson, amit teljesen egyedül indítottam, és mindent egyedül csináltam benne az elején, illetve én azt látom másoknál is, hogy tényleg akár egy ilyen 10-15-20 fős vállalkozás is köré tud épülni egy ilyen internetes vállalkozásnak.

0: Látássérültként is érhet el valaki komoly sikereket az üzleti életben? Vajon léteznek speciális helyzetek, melyel másoknak másképp kell megbirkózni? Udvardi Katalin egy nyelviskola vezetője, aki maga is tanít.
1: Milyen körülmények között született meg az a gondolat, hogy elindítsd ezt a nyelviskolát?
2: Ez abban az időben volt, amikor meg kellett tanulnunk, hogy mi az, hogy bevallani, adóbevallás, stb. Tehát tulajdonképpen 92-ben, de akkor az elsődleges célja nem a vállalkozás, hanem az én kiegészítő tevékenységem törvényesítése volt.
0: Tehát gyakorlatilag kényszervállalkozás.
2: Abszolút, azért, hogy nekem azon ne kell izgulni, hogy jönnek magántanítványok, és akkor a szomszéd feljelent, nem jelent, stb. Meg hát egyáltalán. És akkor 92 és 94 között ez úgy ment, hogy csak én voltam a tanár. 94-95-ös tanév volt az első olyan, hogy akkor kettő kollégát már mi foglalkoztattunk, és akkor onnantól kezdve az az igazság, hogy ez egy sikertörténet. Most ezt nagyon szerénytelenül mondtam, de gyakorlatilag most megközelítőleg 100 tanárral dolgozunk. Amikor már a vakság egyértelmű lett, akkor a specializációt a saját érdekemben, meg a saját megváltozott körülményei miatt az angol felé navigáltam. Tehát én rendesen végeztem először angol töltelem szakon, utána pedig már később általános és alkalmazott nyelvészet szakot is elvégeztem.
0: Nem volt furcsa az, hogy egy nyelviskola vezetője gyakorlatilag vak?
2: Hát mindig meg kell harcolni. Általában ezeken a tárgyasokon, ahogyha megyünk a látósegítővel, akkor azért az elején ugye bemutatkozunk, és akkor a látósegítő felé kezdik mondani, amit akarnak. De amikor kiderül, hogy arra a válaszra, hogy és akkor a szakképzési hozzájárulás terhére hogyan tudjuk elszámolni, akkor a választ nem az asszisztens adja, hanem én. És akkor, amikor utána arról van szó, hogy akkor a számonkérésnek milyen metódusai vagy valami, tehát amint mondom megközelítőleg a szakmára kerül a sor, és körülbelül egy olyan 5-6 percen belül kiderül, hogy az érdemi válaszokat én adom, akkor azért ebbe bele szoktak törődni.
1: Mi a sikernek, a te sikerednek a titka?
2: Nagyon sok sikerélmény van, és nagyon jó érzés. Tehát, hogyha valaki ezt a döntést meghozza, hogy maga keresi magának a munkát, és hogy maga intézi az életét, ezt meg lehet tanulni, de azért egy kicsit ehhez rátermettség is kell. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a kollégákat úgy válasszuk meg. Tehát, hogy a becsületesség és a emberi pozitív tulajdonságok dominanciája legyen a HR politikának a lényege. Itt nagyon sok pénzforgalom van, nálunk készpénzforgalom is elég komoly, tehát nem csak banki transfer, hanem a hallgatóknak, akik lakossági csoportokba jelentkeznek, 80%-a bejön és készpénzben fizet, amire mi megszámoljuk a pénzt, berakjuk a pénztárra, kiállítjuk a számlát, stb. Az, hogy a közvetlen munkatársak azok emberileg becsületes emberek legyenek, az fontosabb kell, hogy legyen, mint hogy gyorsan gépeljen. Tehát nagyon érdekes, hogy a professzionalizmus és az emberi kvalitásoknak valami olyan összhangját kell megtalálni, ahol szerintem, ahol a főnök vak, és maximálisan kiszolgáltatott a munkavállalóinak, tehát a beosztottjainak, hogy így mondjam, akkor az, hogy azok rendes, becsületes emberek legyenek, az még fontosabb. Hát mind

0: ahol fontos lenne minimális vállalkozói jogi ismereteket, tehát ezeket kaphatnánk mi is. Szóval nagyon sok tanulnivaló van, mint vállalkozói ismeret, hogy mennyire kell belefolyni, mennyire kell ott lenni, mennyire kell megtanulni a munkát delegálni, hogy kell számon kérni. Tehát itt olyan ezer terület van, amit meg kell tanulni akkor, ha ezt jól akarod csinálni, hogy azt el sem lehet egy riportban mondani. Iszonyatosan fontos a precizitás. Nincs az, hogy nincs kedvem itt ezt most iktatni, vagy rendbe rakni, vagy bejött egy árajánlatkérés, de nem reagálok azonnal.
1: Az internet eszközeit mennyire tudjátok kiaknázni mondjuk a hirdetésben?
0: Most például a honlapunkat teljesen átszerkesztjük, és sokkal interaktívabbá blogokat, fórumokat teszünk. Tehát el kell menni ebbe az irányba, hogy azért nekem ez egy új médium, hát én 54 éves vagyok, tehát én azért nem az internet tipikus generáció. Nekem erről meg kellett győződnöm, hogy tényleg, amikor jönnek a szintfelmérőre a hallgatók, akkor minden második az azt mondja, hogy honnan hallott a nyelviskolánkról, az internetről. Én azt gondolom, hogy ezt muszáj elfogadnunk, próbálkozunk. Én nem nagyon értek hozzá, a kollégák közül azért van, aki már ehhez érteget.

műsorunk elején bemutatott emberek jelenéről, tovább lépési kísérleteiről, terveiről hallhatnak most. Péterfai Zsolt, Benhart József, Horváth Zoltán és Soltész Miklós gondolatai következnek.

0: műanyag a folyás egy új medelbe került, és akkor a nyolc master után nyilván jött a főiskola, akkor vannak sikerélmények, az legapróbb siker is olyan tud lenni, hogy amikor elérsz, mint tudom én, A pontból B pontba egy idő, és csak ez csak egy példa volt. És az első szempont, hogy nekem az volt, hogy nem mozgassak feleslegesen embereket. Én amikor azt mondtam, hogy nem tudok átkelni az Erzsébet utcán, képtelenség, ilyen hülyeséget kitalál ki, hogy menjek át a négysávos úton, ugye? Fehér bottal. Hát most már nincs ilyen kérdés nyilván, de akkor ez nekem olyan volt, mintha valaki azt mondta volna, hogy ugorjam át a galgalyon, tehát így nekifutásból. És azt látom, hogy nagyon sokan még belesüppednek a fotelba, és így ott ragadnak, mert a családnak az a jó, ha ott látom nyugodtan az én szárnyaim alatt, az mert akkor nem érheti baj. És amikor kimegy az ajtón fehér bot, akkor jaj, a legkedvesebb barátom, vele mindenképpen egy pábról egy étteremben álmodtunk, addig élünk, ameddig meg nem lesz, csak közben megvakultam, aztán utána is próbáltuk, nem sikerült. Optikus már nem tudnék lenni. Volt már egy kolléganő már, aki akkor tanult, amikor én segítettem neki, hogyan kell. Még azt is, hogy kell fogni a lencsét. Már vakultam. Volt egy ilyen lapos időszak, amikor így azt gondoltam, hogy minek tovább, soha többet semmit, és akkor belevágtam, földet vásároltam, a kulicát kezdtem el termeszteni, 6 hektáron, 30 hektár lett, amire kiszálltunk belőle. Dolgozom egy gyermek otthonban, ami speciálisan magatartása, vagy diszociális tüneteket mutató gyerekeknek a gyermek otthona. Ott eddig dolgoztam, mint pedagógus, utána csoportvezető helyettesként, és most pszichológusnak lettem a Vanzsáva elsőjétől. Kiszálltam mindenből, mert ez, amit most csinálok, tehát hogy egy gyerekkel foglalkozol, pláne 72-vel, oda vagy odafigyelsz, vagy ne csináld. De hogyha arról lenne szó, hogy megszűnne holnap a munkám, én pontosan tudom azt, hogy az első munkám úgy alakult, hogy nem vettek fel sehová, és csináltam egy vállalkozást valakinek a nevére, oda felvetettem magam dolgozónak, és együttműködési szerződéssel elkezdtem a saját szakmámon dolgozni.
1: Megvakulásom után egy évvel megszületett az első könyvem. Ki kellett fejeznem magam, mert most vagy megbolondulok, vagy elkezdek írni. A műtéti műhibából bírósági ügy lett, és azt mondta az ügyvéd, hogy fogalmazza meg, hogy mi történt velem. És hogy elkezdtem megfogalmazni, gyakorlatilag egy könyv született belőle. Ennek a címe a életrajza, vagy élet a látás után. Mi még nem tudtunk megélni ebből. 2 évvel ezelőtt kijöttünk Angliába. És akkor elkezdtem én gitározással foglalkozni, lett egy tanítványom. Nem lehet abba hagyni, ez annyira jó. Később megszületett egy második könyvem, és gyakorlatilag most kerül kiadásra majd az első könyvem, és a másodiknak a szerkesztése zajlik. Illetve menet közben írtam verseket, meg egy pár novellát, és az CD-n is megjelent. A második könyv az a londoni beszámolók, ami még csak kéziratban létezik, az az angliai életünk kezdetétől egészen mostanáig. A terveim azok arról szólnak, hogy szeretném a könyveimet kiadni, szeretnék Magyarországon könyvbemutatókat tartani, ezzel együtt árulni is a könyveimet. Szeretném a könyveimet lefordítatni angolra, Angliában is kiadatni a könyvet, mert itt sokkal nagyobb piaca van az ilyen éles sztoriknak. Itt ez divat. A másik vonal pedig a zene. Zenét tanulok, gitározom és a szolfést. Az a tervem, hogy egyre több tanítványom legyen. Egyelőre csak egy van, zenélni szeretnék, de ha a kényszer úgy hozza, akkor elmegyek zongora hangolónak. Az az érzésem, hogy erre nem lesz szükség. Mert ha bejön a gitároktatás, akkor ebből szépen el tudom magamat tartani, vagy legalábbis szépen elfoglalom magam. Az én könyvem az nem csak sima könyv, hanem életbizonyságok. Én hiszek Istenben, és nagyon szeretek Istenről beszélni is. Hosszú távú üzleti kapcsolatok azok alapvetően a megbecsülésen, a szereteten, a bizalmon alapulnak. És ha ezt nem tudom kiépíteni, akkor nem vagyok vállalkozó.

én mióta vak vagyok, semmit nem csinálok, csak itt élvezem a hatalmas nyugdíjamat. Amiket én írogatok, azok olyan adhok, eszembe jut régi történet, kiszínezem kicsit, jó pofának tűnik, aztán nevessetek rajta párat, és részemről ez ennyi, tehát én nem is gondoltam én ezt komolyabban. Ha valaki odajön és azt mondja, hogy add ide az írásaidat, akkor kap egy csomagot, kezdjen vele valamit, és ha sikerült, akkor örülök, hogyha nekem is juttat bele valami kis pénzt.

0: látszott, hogy ideg mozog a föld, nem kap állami segítséget a foglalkoztató alapítványom, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ettől nem áll meg a világ, meg kell nézni, hogy milyen más forrásokból tudom biztosítani azt a plusz költséget, amit szükségnek kirettem. Továbbra is valamilyen formában a tanítás lenne a súlyponti dolog, a más abban lenne, hogy nem másnak lennék alkalmazottja, foglalkoztatottja, hanem saját magam, mondjuk egy vállalkozás keretén belül oldanám meg. Én már 92-ben csináltam egy betéti társaságot barátommal, belekóstoltam, hogy hogy működik, ha mondjuk egy ilyen társas vállalkozásba csinálok valamit. Könyvelés, adózás, jogszabályok, mi mindenre kell figyelni, mi mire nem kell figyelni. Most ennek egy másik változata az egyéni vállalkozás irányába kacsingatok, aminek a megszerzéséhez biztos, hogy például egy ilyen e-mailes tanfolyam anyagának tanulmányozása, ezeknek a tanfolyamoknak valamilyen hozzáférhetősége segíti, gördülékenyebbé teszi az én dolgomat. Ne azt nézzük, hogy mi minden akadály van, nehézség van, jaj, ez micsoda csapások ér, hanem próbáljuk azt a bizonyos, nehezen megfogalmazható pozitív hozzáállást kialakítani magunkban, megpróbálom, megcsinálom, túl leszek rajta. Enélkül nem tudunk változtatni a pillanatnyilag meglévő, kevésbé megfelelő helyzetünkön. Most ez a vállalkozás is valahogy úgy megy, hogy sok mindent meg lehet hallgatni, el lehet töprengeni rajta, de igazándiból magammal kell elbeszélgetnem, megdöntenem, hogy ezt akarom csinálni.
1: Tegyük fel újra a kérdést. Vakmerő gondolat vagy valódi lehetőséget, valódi kiutat is jelenthet, ha valaki elhatározza, hogy vállalkozóként folytatja munkáját. Hallhattunk példaértékű emberek életéről, megoldásokról, tanulási lehetőségekről. Az interneteszköze új távlatokat nyithat, de vajon az elhatározáshoz szükséges lelki állapot egy tragédiát követően mennyi idő után lesz része életünknek? Ki és hogyan tud ebben segíteni? Ez talán egy másik műsor témája is lehet.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztérium 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: hobbyradio.hu
1: A rádiót.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
3: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyagáremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatáspolitikával lehet megvalósítani. Ma napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakos kevés fátyol és gomoly felhő. A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni. A délies szél megélénkül, olykor akár erős lökések is lehetnek. A legmelegebb órákban általában 25-27 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Egészségedre.
7: Egészségedre.
1: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
8: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Kamu reklám.
1: Jó napot kívánok! Mi a vezeték neve?
2: Kábel.
1: Mi a kereszt neve?
2: Felsület.
1: Neve?
2: De igen.
1: Mondja magának, mi a baja?
2: Gondolom egy város, nem?
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Világjáró.
10: A Hobby Rádióban.
9: Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzelet

0: Ben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
1: A Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek. Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a Demokrácia Nemzetközi Napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert, felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát, amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4, egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jaka Benikő vagyok, és nagyon-nagyon sok minden lesz ma is itt a retikülben, például 4 plusz 1 trend az őszre, amit feltétlenül követnünk kell. Aztán színkalauz, 2010 őszére egyszerűen nagyszerű minimalista ruhák divatja, a vadonék szereit is elhoztam önöknek. És hát Luxus kezelések a fürdőszobában, hogyan kényeztethetjük magunkat otthon. És ahogy már megszokhatták, itt van nálam a heti horoszkóp is, minden jegy megtudhatja, hogy mire számíthat a héten. Na de nézzük ezt a 4+1 trendet az őszre. Lassacskán vége a nyárnak, nem sokára beköszöntenek a hűvösebb napok, amikor már nem lesz elég a rövid nadrág apró toppal. És hogy ne vesszünk, vagy vesztenek el az őszi kollekció kavalkádjában, a következő összeállítás talán segíthet önnek megtalálni a szezon tuti befutóit. Sokaknak a kötött pulóverről még mindig az óviskorokban hordott hóember mintás borzalmak jutnak az eszébe, pedig ideje lenne már leszámolni ezekkel az előítéletekkel. A kötött holmik néhány éve elkezdtek visszaszivárogni az üzletek polcaira, de az igazi térhódításuk majd most következik. Pulóverek, kardigánok, ruhák minden színben és vastagságban. Akik még csak barátkoznak a kötött holmikkal, válaszanak egy színű darabot. A bevállalósak viszont próbálkozhatnak akár az indián törzsek szimbólumaival díszített cuccokkal is. Idén ősszel és télen leginkább az eddig jelenlévő trendek erősödésére lehet számítani. A legjobb példa erre a bőrkabát. Már most is tele vannak az üzletek a rövidállású gumisderekú fazonokkal, és várhatóan tovább gyarapszik a választék. Természetesen a fekete még mindig divatos, de a legtrendibbek a barna különböző tónusai. A világos teveszintől egészen az étcsokig szinte minden árnyalat menő lesz, és divatos. Ha pedig még hűvösebbre fordul az idő, jönnek a hosszabb fazonú egyenes vonalvezetésű bőrkabátok, amelyeknél elegens a viselet alig, ha akad. Az elmúlt években alig lehetett a csőszárú nadrágokon kívül más találni a boltokban. Szerencsére a nyári divatban már beszivárogtak a bővebb szabású és lágy esésű nadrágok, amik az új szezonban is maradnak. Míg a tapadós nadrágok csak kevés nőnek állnak jól, addig ezt a kényelmes fazon szinte bármilyen alkatú nő viselheti. Sokszor a bőszabás magas derékkal társul, ami szintén előnyösebb lehet az eddig egyeduralmat élvező csípőnadrágoknál. Ezeknél a nadrágoknál arra kell figyelni, hogy szűk felsővel viseljék, mert ha felőre is lötyögőset húznak, elég slendrián lesz az összhatás, ráadásul még kövérít is. Aki eddig csak a kirakatokon keresztül barátkozott a tért fölé érő csizmákkal, az most már jobb, ha beszerez egyet. Tavaly még elég nagy feltűnést keltett az, ha... aki a micsoda nőből ismerős csizmában grasszált a városban. Idén viszont már biztos nem fog illetlen megjegyzéseket kapni érte. Nappalra a laposabb verziót választák, akár csőnadrággal, akár egy egyszínű harisnyával és egy nem túl rövid sorttal. Estére viszont mehet a magas sarkú változat is, de ez se legyen csicsás, mert úgy már tényleg rossz lányos külseje lesz. Természetes, hogy a hűvösebb, komorabb időjárás beköszöntével a rikító fagyi színű ruháink a szekrény aljára kerül. Ez persze nem azt jelenti, hogy kizárólag feketét kellene viselniük, mert ezen kívül számos más szín és árnyalat szóba jöhet. Újra hódít a barna, ami az elmúlt években kissé háttérbe szorult. Még mindig tarol a szürke minden árnyalata, a nagy újdonság pedig az olajzöld lesz. Ha a világosabb színeket jobban kedveli, akkor is lesz bőven választék, mert a boltok tele vannak fehérrel és a különböző pasztelltónusokkal.
4: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádió!

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig, kedves hallgatók, jöjjön a heti horoszkóp, kezdjük a kosokkal, igazán nem lehet panasz a hét elején, kedves kos, remek formában és hangulatban lesz, sőt, több ügye is beindul. Arra kell figyelnie, hogy ezek közül melyik az, ami aktivitást igényel az ön részéről. Ott cselekedjen, de a többinél engedje, hogy dolgozzon ön helyett az idő. A hét közepén nagyon kell vigyázni az egészségére, a munkájára és a titkokra. Számítson rá, hogy mindhárom területen turbulencia lesz. Őrizze meg a nyugalmat, és ne reagáljon semmire indulatból, kedves kos. Ha sikerül lehiggadnia, okosabban fog válaszolni. Hétvégén tegyen le minden gondot, és koncentráljon önmagára. Tegye fel a kérdést, mitől érezném magam igazán jól? Lehet, hogy a válasz otthoni tévézés, vagy borozás a barátokkal. Kedves Bika, egészen különleges lesz ez a hete. Annyi minden változik, hogy csak kapkodhatja a fejét. Jó hír, hogy többnyire pozitív lesz a változás. Szinte minden napra jut valami újdonság önnek. Úgy kezdődik a hét, hogy végre megtalálja a hangot a gyerekeivel. Azután a párja, vagy egy jelölt fogja meglepni valami kedvességgel. Fogadja hálásan az udvarlást, még véletlenül se utasítsa vissza, mert az leforrázna és megalázna. A hét közepén gyökeresen megváltozhat az elképzelése az igazságról, nem baj, ha képes átértékelni. Hétvégén mindenképpen menjen ki a szabadba, kedves Bika. Mindegy, hogy milyen az idő, muszáj a friss levegőn lennie, hogy kiszellőztethesse a fejét és a tüdejét. Ettől fel is fog töltődni. Kedves ikrek, a hét elején nem tehet egyetlen lépés sem anélkül, hogy valaki ne panaszkodna, vagy ne kérné a segítségét. Hallgasson meg mindenkit türelmesen, kedves ikrek, de csak annyit segítsen, amennyit tud. Nem kell mindenkinek az életét megoldania. Az elsődleges az, hogy az öné rendben legyen, ezért kell a párjára is figyelnie. A hét közepén kerülje a munkahelyi vitát, alkalmazza az okos enged, szamer szenved elvét, vagyis maradjon csendben. Közben pedig számítson rá, hogy egy régi probléma is felbukkanhat. Ha felkészül rá, akkor nem fog megijedni. Hétvégén nagyon jó paszban lesz, kedves ikrek, menjen ki a szabadba, szívja tele a tüdejét friss levegővel, tartsa benn kicsit és fújja ki lassan. Ettől majd feltöltődik. Kedves rák, minden apró előre lépésnek örüljön. Ez a hét az akadályok megszűnéséről fog szólni. Élete több területén is azt tapasztalhatja, hogy végre lehet haladni. A hét elején igyekezzen minél több emberrel beszélni, egyeztetni, akár személyesen, akár telefonon, akár interneten. Számítson rá, hogy nem mindenki fogja azonnal érteni, amit mond. A hét közepén sok ideges, ingerül, türelmetlen, sőt, agresszív emberrel futhat össze. Vegye át a feszültségüket, ne vegye személye elleni támadásnak a modortalan fellépésüket, így elkerülheti a súlyos konfliktust. Hétvégén a párjával menjenek kirándulni, vagy legalább sétálni, de ha még nincs párja, akkor is mozduljon ki, mert nem fog házhoz jönni. Kedves oroszlán, szerencsére a hét elején elindulnak az anyagi ügyei a növekedés útján. Ez nem a lottó ötöst jelenti, hanem a szorgalmas munka gyümölcsét. Folytassa a megkezdett utat, és meglátja, meg fog erősödni anyagilag és az önbizalom terén is. A hét közepén baleset veszély leselkedik önre, ez csak úgy kerülheti el, hogy lassan és körültekintően halad. Fogadja meg a jó tanácsot, lassan járjon, tovább ér. Inkább késsen el sem, mint hogy ne érjen oda. Előre gondolkodjon, mert utólag hiába való az okoskodás. Hétvégén élje magánéletet a szószoros és átvitt értelmében is. Adja át magát a szerelemnek. Ne bánja, ha rabul ejti valaki a szívét, hiszen a szerelem az élet fűszere, nélküle minden sivár és unalmas.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Redikül!
2: Hobby rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
6: Sziasztok! Mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby rádiót!

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig következik a Szűzek heti horoszkópja. Ennél jobban nem is indulhatna a hét az ön számára, kedves Szűz, végre ki tudja mondani azt, amire eddig nem találta a megfelelő szavakat. Ne lepődjön meg, ha olyasmi hagyja el a száját, amiről eddig sejtése sem volt. Most érett meg a gondolat, vagy az érzés, hogy kibudjon önből. Számítson rá, hogy ez lesz, akinek tetszeni fog, és lesz, akinek nem. A hét közepén vigyázzon a pénzére és a szeretteire is, valamelyik területen veszteség érheti, ha figyelmetlen lesz. Nem lenne jó elveszíteni a pénzt vagy egy kedves embert. Hétvégén találkozon a régi barátokkal, ismerősökkel. Biztos lehet benne, hogy valahogy egymásba fognak botlani. Itt a lehetőség, hogy rendbe tegyék azt, amit eddig nem sikerült. Kedves mérleg, a hét elején ne legyen szégyenlős, mondja ki azt, amit gondol, illetve amit szeretne. Ne várja, hogy mások kitalálják. Ne féljen, nem fogják erőszakosnak tartani. Főleg, ha úgy kezdi, hogy én arra vágyom, hogy a hét közepén családi perpatvar alakulhat ki, ezt egyetlen dologgal akadályozhatja meg, megértő hozzáállással. Szóval legyen megértő, és ennek adjon hangot. Ekkor a másik nem ellenfelet fog látni önben, hanem szövetségest. Emellett ingatlanügyben új fordulat várható, kedves mérleg. Legyen nyitott minden új megoldásra, mert csak így léphet előre. Hétvégén úgy alakítsa a programját, hogy jusson idő a gyerekeire is. Menjenek együtt biciklizni vagy kirándulni, a lényeg, hogy a szabadban legyenek. Kedves Skorpió, nem indul rosszul a hete, de a folytatás még jobb lesz. Fergetegesen fogja érezni magát, annyi energiája lesz, hogy bármire képes lesz. Mielőtt bármibe beleugrik, álljon meg egy pillanatra, és gondolja át, hogy mi a legsürgősebb. Ha sikerül fontossági sorrendet felállítania, akkor nem járhat pórul. Érdemes lenne ezt leírni. Így könnyebb átlátni, illetve közben bele vagy hozzá lehet írni. A hét közepén nagyon óvatosan közlekedjen, kedves Skorpió, vigyázzon magára és a többi közlekedőre is, hiszen a közlekedés egy társas tánc, amiben mindenkinek ügyelnie kell arra, hogy rá ne lépjen a másik lábára. Hétvégén jusson ideje a családjára, a szüleire, különös tekintettel az édesanyjára, vagyis ilyen magánéletet. Kedves nyilas, ezen a héten kedvező híreket kap, és kedvező folyamatok indulnak be. Az a szerencse, hogy ez az anyagi helyzetét is érinti. Ne lepődjön meg, hogy egyre több pénz áramlik önhöz. Örüljön neki, és okosan ossza be. Nem az a cél, hogy azonnal elszórja. A hét közepén nagy lesz a kísértés, hogy megvegyen valamit, amire régóta vágyott. Mielőtt pénzt ad ki, gondolja át, hogy most valóban ez a legfontosabb. A legokosabb az lenne, kedves nyilas, ha aludna rá egyet. Hétvégén viszont elutazhatna. A környezetváltozás jót fog tenni testének is, lelkének is, mehet külföldre, vagy maradhat belföldön. A lényeg, hogy olyan úti célt válasszon, ami vonzó az ön számára, hiszen az a fontos, hogy ön jól érezze magát. Kedves Bakka, az utóbbi időben már érzékelhette, hogy a környezete megosztott abban a tekintetben, hogyan fogadja azt a változást, amin keresztül megy. Ezen a héten tovább léphet, anélkül, hogy bárki visszahúzhatná. Ne feledje, hogy önnek haladnia kell a saját útján, és nem akkor jó, ha mások igényei szerint egy helyben toporog. Ne törődjön azzal, hogy ki mit szól ehhez, menjen és élje a saját életét. Számítson rá, hogy a hét közepén ebből súlyos vita alakulhat ki. Nem biztos, hogy azonnal be tudja azonosítani a konfliktus eredetét, de minél előbb rájön, annál könnyebb lesz elfogadni és kezelni. Hétvégén ne költekezzen, hiszen nem attól fogja jól érezni magát, ha sok pénzt ad ki. Kedves vízöntő, az egész hete egy nagy izgalom lesz, lehet, hogy hét elején nem is tudja, hogy mi okozza, de a hét közepén aztán kiderül. Majd a hét hátralevő részében kapkodhatja a levegőt. Ez az egész a munkája körül, vagy a munkája miatt lesz, mivel a munkahelyén olyan felfordulás lesz, amit eddig még nem látott. Mindenki rohangálni fog, mint a mérgezett egér. Személyi, munkaköri vagy helyi változásokról van szó. A legfontosabb, hogy ön ne vegye át mások idegességét. Tudja, hogy nem eszik olyan forrónak ását. Hétvégén a szokottnál kicsit érzékenyebb lesz. Nem csoda, hiszen eszméletlen nehéz hét.

0: idegrendszerét úgy védekezzen, ha még több vizet iszik naponta, mert a víz megnyugtatja, kedves halak.
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül! Fobbi Rádió! A világon mindenhol hallható!

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: És a horoszkóp után még mindig maradunk a divatnál itt a Retikülben, most az ékszerek divatja következik. Állatmintás ékszerek, a vadon ékszerei, ezek azok a kiegészítők, amelyek egy ideje kuriózumként jelennek meg az ékszerfelhozatal amúgy is színes palettáján. Az állatminta mindenben hódít, ezért gondolhatták a tervezők, hogy itt az ideje a zsiráfos, elefántos, tigrises és kígyómintás kiegészítőknek. Bagoly és favorit, a feng shuiben a bagoly a tudás szimbólum, a divatvilágban pedig egyre elterjedtebb állatminta. A főbevalók hosszú nyakláncok mind-mind egyedi stílussal dobják fel, akár egy szimpa garbót vagy pólót is. Vigyázzon azonban arra, hogy még más ékszereknél a szett nagyon csinos tud lenni. Ezeknél a nagy motivumú daraboknál akár ronthatja is az összhatást. Így ha egy bagoly medálos nyakláncot vesz fel, apró főbevalót tegyen be hozzá. Például olyan színűkővel, amilyen a bagoly szem. Így tökéletes lesz majd az összkép. Afrikai zsiráfok, elefántok, idén igazán trendi lehet a karkötőre nyakláncra aggatott apró zsiráfokkal és elefántokkal, ráadásul igazi szafári hangulatot idéz vele. Ezeknek a viselésére ugyanaz vonatkozik, mint a bagoly esetében, vagyis a kevesebb, több elve. Válasszon különböző stílusú darabokat, amiket a hangulatának megfelelően hordhat. Lehet élethű, vagy inkább mesefigurára hajazó, színes, bohókás, esetleg csupa strasszos, elegánsabb darab, és akkor következik most egy tipp, a különböző ékszereket viselheti állatmintás táskával, cipővel az összhatás érdekében, de vigyázzon arra,

0: hogy ne essen túlzásba. Ha a kiegészítői állatmintásak, akkor a ruhája legyen semleges mintájú. Érdekes órák, cipők, így 2010 őszén, hogy hogyan lehetne fokozni a hatást, ha nem úgy, hogy az ékszerek mellé órák és cipők is párosulnak. A tigris szem és a leopárdos óra tökéletes példája ennek, meg Jacobs állatfejeket ábrázoló balerina cipői hosszú évek óta jelen vannak az üzletekben, és szinte örök érvényűnek számítanak. Ezek azok a darabok, amelyek egy szimpla farmerrel, vagy fekete nadrággal már önmagukban is öltöztetnek. A fekete, a fehér és az arany olyan színek, amelyeket mindig viselhetünk együtt. Általában ezek jelennek meg egy ékszeren, kiegészítőn belül alapszínként, így az állatos dizájnnal is ügyesen kombinálhatják.
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Klubi Rádió!

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: És még mindig maradunk a divatnál. Egyszerűen nagyszerű, minimalista ruhák divatja idén ősszel. Sokszor a leegyszerűsített vonalak és szabások a legelegánsabbak, és teszik kényelmessé az adott ruhát. Ezért is érdemes odafigyelni azokra az egyszerűen, de pompásan megalkotott darabokra, melyek minden időben a legsikeresebbek. Sokszor az egyszerű szabásvonal és a finomabbnál finomabb anyagok, a kasmír, a selyem teszi még elegánsabbá az adott darabot. Hívhatjuk fazontalan zsákruhának azokat a magasan záródó, bővebb, mégis a testvonalát követő, szinte csak néhány helyen összevart ruhákat, amelyek minimalista dizájnnal készülnek, ám viselőjét garantáltan klasszikusan elegánssá varázsolják. Ebben az esetben fekete szín örök, míg a szürke sportosabb. A minimalista ruháknál előny a kombinálhatóság is. Bármely cipő, ékszer, táska jól mutat vele, még akkor is, ha színben, mintázatban, formában teljesen eltérő és egyedi. És végül a homokszínek, a cappuccino, a tört fehér, a fekete és szürke ugyanolyan szerepet játszanak idén is, mint tavaly. A hideg, a jégcsap színei szikráznak a szürk és ezüst szoknyagarbó összeállításban, amely ugyancsak a minimalizmus sugallja. Ezek a darabok évekig hordhatóak, anélkül, hogy kimennének a divatból.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Redikül!
2: Hobbi Rádió! Rádió!

0: Redikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Most pedig következzen a kényeztetés, hogyan kényeztethetjük magunkat otthon, tehát luxus kezelések a fürdőszobában. A szépségszalonokban ma már számos kényeztetés közül választhatunk, válogathatunk, legyen szó arc- vagy testkezelésről. Jó részüket azonban otthon is meg lehet csinálni. Íme, akkor következzen néhány luxus kezelés otthonra. A szépség néha nem pénz kérdése, azon túl, hogy elhagyja a káros szenvedélyeket, a dohányzást, az alkoholt, éjszakázást, és még sorolhatnám, iktasson be néha egy-egy szépítő kezelést, amihez nem is kell messzire mennie. Tehát irány a saját fürdőszoba. Arc és testradír avokádóból. Hozzávalók 3-4 darab avokádómag, 3 deciliter tej, joghurt vagy víz. Az avokádó magjait pár napig szárítania kell, majd egy kávédarálóba téve őrülje porrá őket. Ehhez adja hozzá joghurtot, a tejet vagy vizet, majd az így kapott masszát körkörös mozdulatokkal vigye fel a bőrre. Hagyja a testén 10 percig, majd langyos vízzel öblítse le. Az eredmény tiszta, friss, üdebőr, a hatást pedig hidratáló krémmel fokozhatja. Édes fahéjas csokoládé fürdő. Ez a következő recept, aminek a hozzávalói 10 deka étcsokoládé, 1 deci natur szójatej, 2 kupaknyi illatmentes habfürdő és késhegynyi fahéj. Reszeljék le az étcsokoládét, a szójatejet melegítsék fel a tűzhelyen, majd adják hozzá a reszelt csokoládét és a fahéjat is, és hagyják benne elolvadni. A fürdővízbe tegye bele az illatmentes habfürdőt, majd amikor már kihűlt, a fahéjas csok és szójatejet is. Élvezze a fürdést 20 percen keresztül, de ne vigye túlzásba. És ennek az eredménye viszont puha, sejmes és hidratált bőr lesz. Aztán a harmadik recept, ami otthoni luxus kezelésnek számít a fürdőszobában, epres olívaolajos arctisztító. Hozzávalók, 1 szem nagyobb érett eper, 2 evőkanál extra szűz olívaolaj és 1 evőkanál tejföl. Az epret nyomkodja szét, majd a többi hozzávalóval készítsen pépes állagú anyagot. Vigye fel az arcára, de a szem környékét hagyja ki. 20 percig hagyja rajta, majd langyos vizes szivacsal törölje le. Ennek az eredménye puha, üdes, sejmes arcbőr. És végül az utolsó recept, mandulaolajos ajakápolás. 8 evőkanál mandulaolaj kell hozzá, 1 kapszula E-vitamin, 1 evőkanál méz, 5 csepp citromolaj és 2 evőkanál mévias. A mévias melegítse fel és keverje össze a langyos mandulaolajjal. Majd a szétmorzsolt vitaminkapszulát keverje hozzá. Csepegtessen bele citromolajat, adja hozzá a mézet, majd az egészet alaposan keverje össze. Tegye egy tékelybe, zárja le, majd hagyja állni. Puha, finom, hidratált lesz ettől a receptől, pakolástól az ajka. Ezzel meg is köszönöm már a figyelmüket a főszerkesztő Orbán Zoltán nevében is. Nagyon szép napot, nagyon szép hetet kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Redikül! Hobby rádió!
2: Az értelmileg akadályozott gyermekek oktatása igen nagy körültekintést igényel. Sokat kell velük foglalkozni, hogy kevés eredményt is elérhessünk velük. Fekete István néval, a Szolnokon működő Együtt a Holnapért alapítvány elnökével beszélgettem.
3: Ez az alapítvány 96 óta létezik, azzal a céllal, hogy a fogyatékos gyermekeknek a nevelési, oktatási, kulturális és sportékenységét támogassa. Mi speciális iskola vagyunk. A szabadidős tevékenységüket nagyon tudja támogatni ez az alapítvány, illetve olyan segítséget tud nekünk adni, hogy el tudjuk őket vinni osztálykirándulásokra, illetve tavaly erdei iskolába vittük a gyerekeket. Az erdei iskolát az biztosan tudja, hogy milyen célra szolgál, gyakorlati tapasztalatokat tudunk a gyerekeknek nyújtani. Amit itt az iskolapadban ugye megtanulnak, azt a gyakorlatban alkalmazzák. Ezeknek a sérült gyerekeknek ez az alapvető dolog, amivel tudjuk őket támogatni. illetve hát ez az ő ismeretszerzésüknek az alapja.
4: Az értelmi fogyatékos gyermekeknek milyen speciális képzésre van szükségük?
3: Teljesen speciális az intézmény, mert középsúlyos, illetve enyhe értelmi fogyatékos gyerekekkel foglalkozunk. Ma már ezt hivatalosan úgy mondjuk, hogy értelmileg akadályozottak, illetve tanulásban akadályozottak, de megtalálható nálunk autista gyermektől a mozgáskorlátozottig mindenféle gyermek. Tehát teljesen speciális iskola, teljesen speciális eszközökkel, speciális tankönyvekkel dolgozunk.
4: Ez mit jelent például, hogy speciális tankönyvek? Hogyan kell átalakítani egy általános iskolai tankönyvet úgy, hogy az egy értelmi fogyatékos számára is érthető legyen?
3: Nem lehet átalakítani általános iskolai tankönyvet. Ezeknek a gyerekeknek kimondottan az ő részükre készülnek speciális tankönyvek.
4: Ez egy leegyszerűsített tartalmat jelent?
3: Hát igen. Közérthetőbben, sok ábrával, képpel, az ő nyelvezetükre lefordítva, rajzos, sok-sok gyakorlati tapasztalatra építő. És hát sokkal kevesebb persze a tananyag is.
4: Ezeket a tankönyveket, segédeszközöket egyedileg készítik önök, vagy ezeket valahonnan be lehet szerezni?
3: Be is lehet szerezni, de a pedagógusaink nagyon sok eszközt készítenek az ő részükre. De már most a piacon szerencsére nagyon sok ilyen speciális eszköz kapható, úgy mint kiadványok is, tankönyvek, természetesen mi is úgy rendeljük és vesszük nekik, illetve már most tanszereket is tudunk nekik vásárolni. Mert hát van, akinek itt speciális ceruzára, vonalzókra, füzetekre.
4: Ez mit jelent, hogy speciálisan az ő számukra készül? Tehát mondjuk, hogy a kezét...
3: Hát a vonalazása, más a füzetnek a vonalazása, ceruzafogót használunk, ez is egy eszköz, amivel a gyerekeknek a finom motorikáját fejlesztjük. Amint említettem is, két kategória van. Az értelmileg akadályozott tanulók, akik tulajdonképpen középsúlyos értelmi fogyatékosok, illetve a tanulásban akadályozottak, ők egy kicsit ügyesebbek, okosabbak, ilyen csúnya szóval kifejezve, de több mindenre megtaníthatóak. Mert értelmileg akadályozottak között Down gyerekek is vannak, akik bizony nem mindig taníthatók meg olvasni, számolni sem. Jelképekkel, jelképesen megtanítjuk őket, és sok gyakorlati munkára, de például van, aki olvasni sem és számolni sem tanul meg.
4: Előfordult-e már az önök praxisában az, hogy valamelyik értelmi fogyatékos gyermek mondjuk megpróbálkozott a középiskolai felvételivel?
3: Van nekik speciális szakiskolájuk ezeknek a gyerekeknek, a középsúlyos értelmi fogyatékosoknak is, illetve az enyhe fogban értelmi fogyatékosoknak is, és a jobb képességűek oda mennek is. Most is a 8 végzős diákunkból 6 tovább tanul szakiskolában. Itt a mezőgazdasági gépszerelőtől odáig, hogy kertészeti szakmunkások növénytermesztésben, állatgondozásban, ilyenekbe. Az értelmileg akadályozottak pedig szövőszéken dolgoznak, kézi szövést csinálnak, lábtörlőket, szőnyegeket. Kicsit segít nekik a nem az elhelyezkedésben, mert ők soha nem fognak tudni munkába állni, de ha otthonba kerülnek, akkor ott egy kisebb pénzkiegészítésnek ez jó nekik.
4: Aki érdeklődik az önök munkája iránt, az hol találja meg önöket?
3: Kisújszállás Bajcsi Zsilinszky út 37 szám alatt működik, Jász-Nagykun Szolnok megyei általános iskola, speciális szakiskola és gyermekotthon. Az alapítvány neve, együtt a holnapért.
5: Hobbi Rádió!

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csaknem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csaknem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a Szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ha ne, hogy
7: Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Üdvözlök mindenkit a nagy generáció 60 percében, lassan elindulunk a régi zenék útján, és a következő egy órában az elmúlt évtizedek nagy-nagy kedvencei közül fogunk válogatni, és az a hölgy, akivel meg fogunk ismerkedni, ő nem más, mint Donna Summer, egy amerikai énekesnő, színésznő. 18 évesen otthagyta az iskolát és elköltözött otthonról, mert szerepet kapott egy sikeres Broadway darabban, a Hairben. A társulat az előadást áthozta az NSK-ba, ahol Donna más musicalekben is színpadra léphetett. Háttérénekesnői munkája során Donna találkozott Giorgio Moroder zeneszerző producerrel. A zenei szakember felismerte a lehetőséget a fiatal énekesnőben, és szerződést kötött vele. Ennek eredményeként jelent meg Summer első albuma, a Lady of the Night rajta a The Hostage című felvétellel, amely Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában a sikerlisták élére került, az NSK-ban pedig a második helyig jutott. Az album címadó dala, a Lady of the Night, kislemezen szintén sikeresnek bizonyult. Ő tehát Donna Summer, egy amerikai énekesnő, akivel a következő egy órában bővebben megismerkedhet.
9: Hello?
10: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
9: Hello?

0: Hobby Rádió.
1: Ön a nagy generációt hallgatja, benne pedig most indul Donna Summer igazi pályafutása. 1975 nyarán Donna egy új dal ötletét vetette fel producerének, amelyhez már szöveget is írt. Moroder érdekesnek találta az ötletet, de az ő elképzelése más volt. Azt javasolta, hogy a dalt az orgazmus különböző fokozatait imitálva erotikus nyögések és sóhajtozások kíséretében vegyék lemezre az egyre népszerűbb diszkózené jegyében. Donna beleegyezett abba, hogy demót készítsenek a dalból, a végső változatot pedig majd egy másik énekessel vegyék fel. A stúdió munka során Donna állítólag néha elfelejtette az eredeti szöveget, és olyankor improvizált. Moroder el volt ragadtatva, és újra szóba hozta, hogy mégis Donna előadásában dobják piacra a felvételt. Summer vonakodva beleegyezett, és a kislemez rövidesen napvilágot látott. A mérsékelt fogadtatás látszólag az énekesnő aggájait igazolta, ám az egyik példány eljutott a tengeren túli Casablanca Records elnökéhez. Neil Bogart tetszését megnyerte a dal, ezért egy 20 perces változatot rendelt Morodertől. Végül egy 17 perces verziót készítettek, amelynek a Love to Love You Baby címet adták. A Casablanca szerződést írt alá az énekesnővel az amerikai terjesztésre, és 1975 novemberében piacra dobták a felvételt.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Mivel most Donna Summer pályafutásával ismerkedünk itt a nagy generációban, garantálhatom, hogy tőle több felvételt is hallhat. A Love to Love You Baby valóságos bombaként robbant a könnyűzene piacán, amelynek köszönhetően megszületett Donna Summer első tengeren túli listavezető slágere. A könnyűzenei sajtó mind gyakrabban emlegette az énekesnőt a szerelem First Lady-eként. Ekkoriban jelent meg a Could It Be Magic, amely azt sejtette, hogy Donna énekelni is jól tud, nem csupán kívánatosan nyögni és sóhajtozni. Ezt 1977-es albuma, az I Remember Yesterday is bizonyította. Moroder és Summer szándéka az volt, hogy diszkózenével párosítsák a múlt, a jelen és a jövő hangzás világát. Főleg az utóbbit tűnt nehéznek megvalósítani. Éppen ezért a jövőt megelőlegező I Feel Love című szerzemény eredetileg egy kitűnő R&B ballada, a Can't We Just Sit Down című kislemez B-oldalaként jelent meg. A siker elképesztő volt, a techno és elektronikus zenei elemeket a popzenében elsőként alkalmazó I Feel Love mindenhol a toplisták csúcsait ostromolta.

Nagy generáció. A múlt zenéje. A jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ez itt Donna Summer pályafutása a nagy generációban, éppen az I Feel Love című nagy sikerű szerzemény megjelenése után vagyunk. Donna 1979-es dupla albuma a Bad Girls mértföldkő és határvonal az énekesnő pályáján. Nem csupán az akkori jelen divatját a diszkót képviseli, hanem rock, blues, soul és elektronikus zenei elemei miatt már a jövő felé mutat. A több mint 7 millió példányban elkelt dupla nagylemez hatása olyan későbbi sztárok zenéjében mutatható ki, mint például a Eurythmics, a New Order, a Depeche Mode, a Pet Shop Boys, Madonna és a Bronski Beat, nem beszélve a különféle New Wave és Techno együttesekről. A Bad Girls nagylemez 5 slágere közül 2 listavezető is volt, a Hot Stuff és a címadó szerzemény. Előbbi Donna újabb Grammy-díjat vehetett át, ráadásul első színes bőrű előadóként rock kategóriában. Az album más rekordokat is eredményezett. Summer volt az első énekesnő, akinek egyszerre 2 slágere is szerepelt a tekintélyes Billboard 600-as toplistájának első 3 helyezettje között. Néhány héttel később megismételte a rekordot a nagylemez másik dalával, ez volt a Dim All The Lights, amelyhez még egy rekord fűződik. Summer 16 másodpercen keresztül tart ki benne egy hangot, és ezt állítólag azóta se csinálta utána más énekesnő.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Az 1980-as években járunk Donna Summer pályafutásában, mikor is stílust váltott és ezzel együtt lemezcéget is. Itt azonban első albuma a vártnál mérsékelte fogadtatásban részesült. Következő nagy lemeze producerének nem kisebb személyiséget kért fel, mint Quincy Jones. A Donna Summer című album a sztár egyik legjobb lemeze lett. A Love is in Control újra a slágerlisták élvonalába juttatta az énekesnőt, a State of Independence című kislemez pedig méltó folytatásnak bizonyult. A dal eredetiét nem sokkal korábban John Anderson és Vangelis közösen vitték sikerre. Donna változatában Eric Clapton gitározott, a háttérvokál egyik tagja pedig Michael Jackson volt. Az 1989-es nagylemez az Another Place and Time a diszkóhoz való visszatérést jelentette, természetesen az akkoriban aktuális hangzásvilágnak megfelelően. A koromból platina lemez lett, köszönhetően az olyan slágereknek, mint a This Time I Know It's For Real, vagy az I Don't Wanna Get Hurt. Ennek ellenére Donna visszatérése a diszkóhoz csupán átmeneti volt.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: A nagy generáció vége felé járunk, így tehát Donna Summerről már csak néhány dolgot tudok önnek elmondani. 92-ben csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, 93-ban került be az üzletekbe a The Donna Summer Anthology című dupla válogatás, amely kitűnő keresztmetszetet adott az énekesnő addigi pályafutásáról. Egy időben Amanda Lear-hez hasonlóan Donna Summerről is azt pletykálták, hogy valójában nem nő, hanem egy női ruhába öltözött férfi. Hát mit mondhatnék, az igazságot csak ő tudja, de azért én bízom benne, hogy egy hölgyről van szó. Ez volt a Donna Summer itt a nagy generációban, jövő héten újabb sztárral, avagy sztárokkal jelentkezünk, remélem velünk tart, a viszonthallásra.

0: nagy generáció.
1: Kicsiknek is.
0: Kicsiknek is.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt, ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi különgépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztérium 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorháza Múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorháza Múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorháza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Sára vagyok, üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában. 2 órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 18 óra után a hallgatókat. Ma szeptember 16-a szerda van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg a fővárosban 27,5 fok van. Ma Edit nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napon hangzáskultúra napja, az óronréteg védelmének világnapja van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1817-ben Bernhard Antal Karolina nevű gőzöse próbautat tesz a Dunánpest és Komárom között. 1850-ban újra megkezdi működését a Magyar Tudományos Akadémia, a Természettudományi Társulat és a Földtani Intézet. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music.
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Táncolj mit!
2: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Mi ha roba qua.
1: Hobby Rádió.
0: Fogja akkor én mélyek neki a busztába.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Szeptember 16-án köszöntjük Edith nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű női név, az Ed előtag birtoka, vagyonra utal, jelentése pedig vagyon, gazdag és harc, öröklött birtok és örökség. Betézése ennek a névnek Edi, Eda, Edike, Editke, Edo, Edóka, Ditte, Ditti, Ditke, valamint Ditta. Jeles viselői Domján Edit színésznő, Frajt Edit színésznő, valamint ön, kedves Edit. Ezen a napon köszöntjük még Ciprián, Ditta, Ditte, Eudox, Eudoxia, Eufémia, Eugénia, Geminián, Génia, Imelda, Imogen, Imogén, Jozafát, Kamélia, Kornél, Kornélia, Ludmilla, Lúcia, Milica, Som, Soma, Zille, Zseni, valamint Zília nevű kedves hallgatóinkat.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Hobby Rádió! A világon mindenhol hallható!
5: Attól jön Zsoltén!

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Szeptember 16-a, az ózon réteg védelmének világnapja. Az 1987-es Montreálban aláírt protokoll szeptember 16-át az ózon réteg védelmének világnapjává nyilvánította. A nemzetközi nap célja felhívni a figyelmet az ózon réteg fenyegető elvékonyodására, ugyanakkor mozgósítani a világ államait és kormányfőit, hogy tegyenek megfelelő lépéseket e folyamat megállítására. 1810. A Mexikói Egyesült Államok függetlensége kikiáltásának napja. Az ősi azték terület a 16. század elején került spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az indián mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság résztvételével. 1824. októberében létrehozták a Mexikói Egyesült Államokat. 48 éve született David Copperfield bűvész, illúzionista. 1977-ben, 29 éves korában elhunyt autóbalesetben Mark Bolan, a Téreg zenekar frontembere. A gépkocsit élettársa Gloria Jones vezette, aki súlyos sérülést szenvedett. Évekkel később elárverezte Mark balesetben viselt vérfoltos ingét. 48 éve született Mickey Rourke, amerikai színésznő. 1967-ben az albumlistákon megjelent Jimi Hendrix bemutatkozó nagylemeze Are You Expressin címmel. 2000-ben kezdődött a 27. újkori nyári olimpia Sydneyben. 1926-ban a mai napon született Peter Falk, azaz Columbo.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 16-án. Üdvözlöm Önöket, lássuk csak, ezen a napon milyen érdekességek történtek. 1810-zel kezdünk, szeptember 16-a a Mexikói Egyesült Államok függetlenségének kikiáltási napja. Az ősi aszték terület a 16. század elején került spanyol gyarmati uralom alá. Az elnyomás ellen 1810. szeptember 16-án tömegfelkelés tört ki az Indián, mesztic parasztság, a városi szegénység, a bányavidékek munkásai és a kispolgárság részvételével. Ezután 1824. októberében létrehozták a Mexikói Egyesült Államokat. Folytassuk 1885-tel, szeptember 16-án megszületett Karen Horney, amerikai pszichoanalitikus írónő, aki 1941-ben megalapította az Amerikai Pszichoanalitikai Intézetet. Mindösszesen csak 2 évet lépünk előre, 1887-re, ugyanis szeptember 16-án született Hans Arp, német és francia nyelven alkotó német költő, festő, szobrász. És még mindig maradunk a 19. század végén, 1893. szeptember 16-án Budapesten megszületett Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas magyar orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. Ugyanebben az évben és ugyanezen a napon, azaz 1893. szeptember 16-án született Korda Sándor filmrendező is. És még mindig a 19. századi a főszerep, 1897. szeptember 16-án meghalt Kondor Gusztáv, csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. Most már ugorjunk a 20. század elejére, 1912. szeptember 16-án született Sárosi György, labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége. Sárosi György jogi doktorátus szerzett, annak a labdarúgó nemzedéknek a soraiba tartozott, amely az 1930-as, 40-es években talán a leghosszabban tartó dicsőségét szerezte Magyarországnak. Folytassuk 1927-tel, szeptember 16-án született Peter Falk, amerikai színész, azaz Columbo. 1956 a következő időpontunk, szeptember 16-án született David Copperfield, bűvész, illúzionista. És végezetül 1972. szeptember 16-án Budapesten meghalt Nárai Szabó István vegyészmérnök, a saválló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Bubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
2: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg Isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. szeptember 16-a szerda. Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 31-től 35. vers. Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez. Kihez hasonlítsam-e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz. Furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, erre azt mondjátok, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik és iszik, erre meg azt mondjátok, nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Elmélkedés. Jézus szemléletes képet használ kortársai jellemzésére. Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz, furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Sok embernek semmi nem jó, mindennel és mindenkivel elégedetlenek. Keresztelő Jánost elutasították, mert túl szigorú, Jézus pedig azért, mert túl közvetlen. Az ilyen gondolkodás magatartás ma is kísért. Sokan nem az igazságot keresik, hanem a saját megerősítésüket. Ha valami kényelmetlen, elutasítják. Ha túl egyszerű, lenézik. Ha túl komoly, inkább elkerülik. Isten szavát nem hallgatják meg, hanem a saját elképzeléseik világában élnek. Jézus arra hív, hogy ne zárjuk be a szívünket. Legyen bennünk nyitottság az igazságra, még akkor is, ha az olykor kényelmetlen. Ha csak azt fogadjuk el a krisztusi tanításból, ami számunkra tetszetős, akkor soha nem fogunk lelkileg növekedni. A bölcsesség gyümölcseiről is beszél Jézus. Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták. Az igazság hosszú távon mindig termést hoz. Lehet, hogy keresztelő János szigora vagy Jézus közvetlenség,

0: Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az első öntapadós borítékot 1844-ben kezdték gyártani? Nagy-Britanniában nem lett egyből népszerű, mivel sokan úgy gondolták, hogy nem szerencsés másnak elküldeni a saját nyálukat.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Jelenleg Magyarországon 27,5 fok van. Az esti hírek egyelőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
2: Hobbyrádió.hu.
3: A rádiót!
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyag árak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntető jogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatás politikával lehet megvalósítani. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám, természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80.
0: Reklámot hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Kosztolányi Dezső. Akarsz-e játszani? A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerekszívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztalfőre ülni, borból vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú, hosszú őszt? Lehet-e némán téját inni véled, rubin téját és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan? Néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utcaseprő, szegény betegember, ki fütyűrész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt? Színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz-e játszani halált?

0: estét, gyerekek! Arról mesélek most, amit úgy is nagyon jól tudtok, hogy sok a jóból is megárt. Két legény állt a piacon a gombaárus sátor két szögletén. Az egyik hóri horgas barna, a másik köpcös, szőkehajú. Mindegyikük lábánál kőkorsó. Olykor lelepislogtak rá. Mi van abban a korsóban, te? Mutatott rá a barna legény a mellette pihenő kőedényre a szőke. Az visszanézett, szúrós, komor tekintettel, ami nem csodálni való, mert már egy órája teremtett lélek sem kérdezett az áruja felől semmit. Azért csak megmondta. Pálinka, hát a tiédben. Abban is pálinka, csak sokkal finomabb a tiédnél, így a szőke legény. Honnét tudod? A szemed állásából. Hát én ezt nem értem, mérgelődött a barna legény, mert olyan mérgesen nézel, mint aki vackorba harapott éhomra, nevetett göcögve a kövérkés szőke. Márpedig az én pálinkám a legfinomabb eper. Az enyém meg dió. Megint hallgattak egy darabig. Olykor meg is lóbálták kicsit a korsajukat, de teljességgel hiába, mert egy fia vevő sem mutatott kíváncsiságot. Az én eper pálinkám van olyan erős meg zamatos, mint a tiéd? Kezdte újra beszédet a barna fiú. Csak az a baj, hogy ítéletnapig se fog kiderülni, rántotta meg a vállát a szőke. Mert vásárolnak itt mindent, dinnyét, paradicsomot, hagymát, tejet, túrót, almát, kukoricát, serpenyőt, madzagot, merőkanalat, de tám még kis ördög fülét is, csak éppen a mi pálinkánkra nem akad vevő kerülközni. Elég bolondok, mondta savanyún a barnahajú, hosszú legény. Mert aki ebből egy kupicányit megkóstol, ugyan megvidámodik. Apám maga párolta, szűrte, olyan ez, mint az olvat arany. Az enyémet is apámmal gondoztuk, gyémántűzű dió, még a napsugár melegét is megérezni benne. Ismét eltelt egy kis idő, s akkor a kerekdett képű szőke legény így szólt a társához. Nem kínálnál meg abból az eperből?
1: Ingyen, kínálj meg te a tiédből.
0: Hogy tehetném? El kell számolnom otthon minden cseppjével.
1: Akár csak nekem.
0: Megint nézegették egymást meg a korsókat. Furta az oldalukat a kíváncsiság, meg a vetekedő kedv. Pedig én bizonyosan tudom, hogy a mi diónknak nincs párja, meg a mi eperpálinkánknak. Hát, nincs egy árva peták a zsebedben? Kérdezte hirtelen a szőke.
1: Hát, 5 krajcártán akad, mondta a barna legény, hogy szégyenbe ne maradjon.
0: Adok én kóstolót 5 krajcárért, ajánlotta a szőke, és előhúzott egy faragott pohárkát a tarisznyából.
1: Nem rossz, ismerte el a barna, amikor lehajtotta az édes diópálinkát. De hol az ereje a miénktől?
0: Tudod mit? Én is megpróbálom a tieteket 5 krajcárért. A barna legénynél is akadt egy faragott fakupa. Megtöltötte 5 krajcárért. Az 5 krajcár visszakerült hozzá.
1: Ereje az van, csettintett a szőke legény, hanem a zamata mégsem az, ami a miénknek.
0: Körös-körül folyt, zsibongott a vásár, csak őket nem kerülgette senki. Bántotta a legényeket ez is, meg az is, hogy a másik nem akarja elismerni az ő elsőségét. Egy italra nem könnyű határozni, szólalt meg ismét a szőke. Tennék még egy kóstolót, 5 krajcárosat. Ittak egyet a dióból, egyet az eperből. Az 5 krajcár cserélgette a helyét. A szőke legény lassan kortyolt, hogy tovább tartson az öröme. Aztán így szólt. Hát, ez igen-igen fogós megbírálni, töprengett. Tennék még egy próbát. Az 5 krajcár ide-oda vándorolt a két zseb között. A korsóban egyre lejjebb szállott az ital szintje, a barátságé pedig egyre feljebb a két legény szívében. Délre már egymást ölelve danoltak, a vásárlókat már nem figyelték, csak azt lesték, hogy egy-egy kóstoló után az 5 krajcár az illetékes zsebbe kerüljön.
1: A piac tér lassan kiürült, szedelőzködtek az árusok is. Ők még mindig nagy becsülettel mérték a pálinkájukat. Nincs az a barátság, amiért elpotyázták volna. Egy ital, 5 krajcár. Fel se tűnt nekik, hogy a nemes ital egyre fogy, de pénzük nincs több, csak az az 5 krajcár. Az is mindig hol az egyik zsebben, hol a másikban. Te komám, rikkantotta a szőke legény. Én már nem is emlékszem a mi diópálinkák ízére, csak is a ti eperpálinkátokét tudom. Én meg a ti diótokkal vagyok úgy, bólintott a hosszú barna, miközben ugyancsak a szemére billent már a kalapja. Na, van még abból a jó féléből?
2: Akad 5 ér.
1: Hát a tiédből.
2: Abból is jut 5 ér. Hát, próbáljuk meg.
1: Iszogattak szépen, hol az egyik, hol a másik, testvéri egyetértésben, vásáros szigorúsággal, már ami az 5 krajcárt illeti. Még örültek is magukban, hogy nem kellett el sem mozdulni, ott helyben elkelt az áru, nincs belőle egy körömnyi sem. Kora délután már hiába kért kóstolót egyik a másiktól. Nem akadt egy katicabogárnak elegendő ital sem, sem az egyik, sem a másik korsóban. Egyszerre fogyott ki mindkettőjüknél. Ebből is látszik, hogy milyen becsületes legények voltak ezek.
2: Akkor hát induljunk hazafelé, ajánlotta a hosszú fiú.
1: Indulhatunk, helyeselte a tömzsi. Csak azt nem értem, kaparászott hirtelen a zsebében, hogy minden pálinkámat eladtam, most még sincs egyetlen petákom se.
2: Mert elittad, vágta rá bölcsen a társa.
1: Hát te ugyan mit csináltál? Meresztette a szemét a szőke legény.
2: Én is kortyoltam, de közben vigyáztam ám a pénzemre,
1: és megcsörgette a zsebében a vándorló 5 krajcárt.
2: Hát ez már nem igazság, legalább felezd meg velem. Miért felezném meg, és hogyan? 5 krajcárt nem lehet ketté osztani.
1: Szó-szót követett. Felemelték az üres korsókat, s könnyen lehet, hogy egymás fejének szánták, de a korsók inkább maguk koccantak össze, és apró cserepekre törtek.
2: A legények összekapaszkodtak, talán verekedtek volna, de az eper meg a dió leterítette őket.
1: A délutáni meleg földön nyomban elaludtak. Az 5 krajcár szerte gurult, s egy vándor szedegette fel. Ő beszélte el a két korsó itóka, meg a két legény történetét. És avval fejezte be, amit már úgy is tudtam, hogy sok a jóból is megárt. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet, jó éjszakát, gyerekek!

0: Vidor Miklós Sok a jóból is megárt című meséjét Török Erzsi mondta el. A hangfelvétel 1971-ben készült.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Aha. És úgy gondolta, hogy megéri, hogy engem fölhív és beszélgetünk.
1: Miután én itthon ülök Illinoisban, és az én feleségemnek egy nagy baj van, beteg.
0: Nem mondja, mi baja?
1: Van egy súlyos lumbágója, és itthon ülünk már 17 éve, és ki nem mozdulunk a lakásból.
0: A lumbágó miatt?
1: Right.
0: Mondja, a lumbágó, az Amerikában is lumbágó?
1: Igen, lumbago. Egy spanyol orvos van itt, egy mexikói, aki jár a feleségemmel. És ők mondják, hogy lumbago, de ez ugyanaz, mint magyar lumbago. Ja.
0: Egyik ők sem volt az utcán 17 esztendője.
1: A feleségem kiment tavaly előtt egy pillanatra, de nagyon esett a hó, és visszajött.
0: Mondja, hogy látják el magukat?
1: Itt jönnek különböző lifteken, különböző étel, ital, és ebből el vagyunk végül is. A fiam küldi forintban ezeket.
0: Aha. Mondja, mégis miben segíthetek? Hallom, a fia itt él Pesten. Mi a fia neve és címei?
1: Majd marha lennék a fiam, akkor jól lebukik ilyen valuta.
0: Hát végül is mit akart mondani?
1: Nem akarok semmit, csak itt tisztel American mindenki, és nem hallok magyar szót nagyon régen, pár jó szót akarok.
0: Nézd, én azt javasolom, ha egyszer erre jár Európában, jöjjön el Pestre, ha tud a feleségével.
1: Nem tudunk, mert lumbágója van a feleségével. Sajnos nem tudunk menni.
0: Annyit szeretnék még mondani.
1: Nekem sem nagyon van már lábam, az az igazság.
0: Nincs?
1: Egy lábam sincs, sajnos. Levették mind a két lábamat, és mind a két kezemet is le fogják venni a jövő héten, úgy néz ki.
0: Hát ez szomorú, szomorú. És a felesége?
1: A feleségemnek lumbágója van. Azért nem tud kimenni. Egyszer kiment, de borzasztóan esett a hó, és visszajött a hó.
0: Hát nagyon örülök, hogy hívod, de hát mégsem szeretném a pénzét fogyasztani, mert...
1: Nem probléma.
0: Szép nyugdíja van, biztos.
1: Van, a fiamnak forintban is.
0: A feleségének?
1: A feleségemnek lumbágója. Ezért nem tud menni. Na jó, köszönöm, hogy hívott.
0: Mondja, és a felesége magyar?
1: Persze, a feleség magyar. Na azért nem hallok magyar szót, mert ő már beszélni se nagyon tud a lumbágója.
0: Értem. Hát nagyon örülök, hogy hívott, mert ha arra járok egyszer, talán akkor bemennék, vagy hát
1: nem tudom, hogy be tud-e jönni, mert nem tudunk kimenni az ajtóhoz. Nekem ugyanis nincs lábam, a feleségemnek meg lumbágója. A fiamnak pedig nincsen...
0: Ne is folytassa. Ilyen hiányokkal nem engem kell keresni.
1: Hát kit tud ajánlani?
0: Nézd, egy specialistát a tévében.
1: Hogy hívják?
0: Vitrai.
1: Oh, thank you.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Jelentős informatikai átállást hajt végre az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Jelentős informatikai átállást hajt végre földgáz felhasználókat kiszolgáló rendszerén az MVM szeptember 21-e és 29-e között. Az előkészületek miatt korlátozásokra kell számítani az ügyintézésben. Szeptember 17-én reggel 9 órától szeptember 30-án reggel 9 óráig nem lesz elérhető a földgáz ügyintézés az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next alkalmazásban. A telefonos és személyes ügyintézés is korlátozott lesz, egyes ügyek pedig a megszokottnál tovább tarthatnak. Az átállás idején nem lehet többek között szerződést kötni vagy módosítani, felhasználó változást és kereskedő váltást intézni. Egyes műszaki munkák megrendelése is szünetel. A számlák később érkezhetnek, az elektronikus számlák online bankkártyás befizetése pedig átmenetileg nem lesz lehetséges. A közigazgatás reformját sürgeti a Szlovákiai Önkormányzatok Szövetsége, az MOSZ. A szervezet a demokrácia nemzetközi napja alkalmából hangsúlyozta, a demokráciának nem csak a parlamentben és a kormányban, hanem a régióban is érvényesülnie kell. Az MOSZ olyan közigazgatási modellt szorgalmaz, amelyben az állam, a városok, a közösségek és az önkormányzati kerületek partnerként működnek együtt. Ehhez szerintük kiszámítható pénzügyi forrásokra lesz szükség. A reform célja a párhuzamosságok csökkentése, a hatékonyabb együttműködés és a stabilabb közszolgáltatások biztosítása. A ZMOSZ az SK8-al közösen már reform dokumentumot is kidolgozott. Rablás lett a szexuális találkozóból Érsekvadkerten, számolt be az esetről a polisz.hu. A rendőrségi tájékoztatás szerint a 22 éves férfi szeptember 7-én az interneten ismerkedett meg egy magát szexuális szolgáltatással hirdető nővel. Megállapodtak a találkozóban, amely előtt a férfi többször is utalt pénzt a nőnek. Este ezután elment a nő érsekvadkerti találkozási helyére. Bementek az egyik szobába, ahol a férfi levetkőzött, ám ekkor váratlanul megjelent a nő 24 éves férfi ismerőse. A férfi agresszívan lépett fel a 22 éves látogatóval szemben. Azt állította, hogy a nő valójában még csak 16 éves, majd azzal fenyegette meg a férfit, hogy megveri, később pedig a kölcsön kapott autóját is megrongálja, ha nem ad át neki pénzt. Mérföldkőnek számító paleontológiai felfedezést tettek amerikai kutatók. Azonosították a világ első ismert felnőtt Tyrannosaurus rexhez köthető lábnyom sorozatát, amint egy 66,5 millió éves nyomvonal 4 egyenként körülbelül 1 méter hosszú lábnyomatból áll, és nagyjából 7 méteren keresztül követhető. A kutatók szerint a T-rex másodpercenként 1,5-2 méteres sebességgel haladhatott. A különleges leletet még 2025-ben egy középiskolai tanár és amatőr őslénykutató Kent Hubbs fedezte fel egy ásatáson. A nyomokat a környéken talált T-rex fosszíliák és a jellegzetes lábúj lenyomatok alapján azonosították. Három lábnyomot helikopterrel Denverbe szállítanak, ahol múzeumban mutatják be. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszúrtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: csatát én nyertem.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót. My friend left us.

0: Kamu reklám.
1: Azt a viccet ismerik, amikor Móriczka biciklizik, és még produkálja is magát az édesapjának.
2: Apu, nézd, kéz nélkül!
3: Nagyon ügyes vagy, kisfiam.
2: Apu, nézd, láb nélkül!
3: Hát milyen ügyes, ugye?
2: Apu, nézd, fog nélkül!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt.

0: Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
8: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csikidám, és sziasztok.

0: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalomkutatásért alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állomány pusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
1: Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
6: Movie and Music.
2: Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gára Zsoltot hallják, és ez a Movie & Music egy órában. Aki esetleg először hallgatja ezt a műsort, annak röviden annyit mondanék, hogy ez egy olyan műsor, ahol a filmvilág legjobb filmjeit mutatom be a hallgatóknak egy órában, és a zenék pedig az adott filmben hallható muzsikák. No és akkor lássuk a mai napra szánt film részleteit, vagyis jöjjön a Ponyvaregény. A történet azzal kezdődött, hogy egy Quentin Tarantino nevű hajdani videótéka dolgozó, miután Tiszta román című forgatókönyvéből kiforgatott némi mozgótőkét magának, majd Harvey Keitel meleg ajánlásával összerakta a kutyaszorítóbant, s mivel már Madonna is megismerte az utcán, elérkezettnek látta az időt, hogy következő melójában tágabbra feszítve önnön művészi szabadságát egyúttal hódoljon néhány kedvelt hobbiának. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, meghallgatjuk a Ponyvaregény 1-2 vagy esetleg 3 muzsikáját, utána pedig visszajövök és elmondom, hogy hogyan is áll és épül föl ez a bizonyos film.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
5: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
6: A filmművészetet oktatók a hajukat tépik a végeláthatatlan plágium a követhetetlenül körkörös szerkezet láttán, míg a sátáni hármasokán arra érdemes ítészek, akkora R-betűs besorolást akasztanak rá, hogy a szára lelóg a plakátról. Eközben a rendező szalonspices állapotban vigyorog, mert a vár a közönségnek még kell egy kis idő az emésztéshez, de ő már tudja, hogy épp most rázott ki a kisujjából egy a Cinema Pantheonban még évtizedekig visszhangot verő modernkori mitológiát, sajtos negyed fontosból. Vérengzése látszólag céltalan erőszakám sokkal inkább a gyilkosság paródiája, ami része ennek a tudatos gicsé, ha úgy tetszik, kampé váló, ultravulgár, hipergizda, übercool esztéta csemegének.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
4: Movie and Music.
5: Filmzenék
4: egy órában.
6: Ami a karaktereket illeti, adott két idősödő, szabad szájú, tökös, szimpatikus gangster Vincent, akit John Travolta, és Jules, akit Samuel L. Jackson alakít, akik igyekeznek főhősüknek visszaszerezni az aktatáskáját. Ehhez persze meg kell ölniük pár embert, de ez az egyszerű bérgyilkosokkal gyakran megesik. Jules a rácélzott golyókat csodával határos módon elkerüli, és ezt jelnek tekintve úgy dönt, hogy felhagy eddigi életével. Társának viszont el kellett vinni szórakoznia a gangster főnök feleségét, és hát itt nagyon-nagyon sok pontot tennék utána, hogy mi történik a filmben, ugyanis nyomdafestéket nem tűrő dolgokat lehet majd látni ebben a részben.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Van egy boxoló bács, akit Bruce Willis alakít, aki a hírhet maffia főnök átvágását tervezi. Hogy nem, odáig fajul a történet, hogy végül már inkább a megmentésére készül, mint a lelövésére. Nem utolsó sorban pedig van itt egy Petey rabló párosunk is, Tim Roth és Amanda Plummer, akik éppen egy étterem kirablására készülnek. Ám ott reggelizik Vincent és Jules. Tarantino filmje annó felkavarta a filmes világot, Hollywood poshadó állóvizét, az erőszakot ironikusan ábrázolta, a krimi műfajból paródiát kovácsolt. Talán a legjobb kor tér vissza, hogy újra ötvözze a művészieséget a tömegfilmek világában. Remélem, tetszett az elmúlt egy óra hossza, és azt is remélem, hogy kellőképpen tudtam információkkal szolgálni ahhoz, hogy egy kis kedvet kapjanak a film megnézéséhez. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották.

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Feljelentést tettek a magánrepülőzések miatt, ideiglenesen bezár a Terrorház a múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A külügyminisztérium feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépeket vagy honvédségi külön gépeket külföldi útjaihoz. Orbán Anita kedden a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től tértek át arra, hogy a miniszter és delegációja külföldi útjait bérelt magánrepülőgéppel vagy honvédségi különgéppel bonyolítsák. Miközben az utazások száma, a diplomáciai események és a programok jellege érdemben nem változott, a korábban menetrend szerinti járattól megoldott utakat egyre gyakrabban különgéppel tették meg, fűzte hozzá. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terrorház a múzeum főigazgatójának megbízatása. Tar Zoltán ezt kedden közölte közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terrorház a múzeum ideiglenesen bezár. Az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak. A tárca vezető jelezte, a Terrorház a múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működési keretek. Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook oldalán hangsúlyozta, meggyőződése szerint egy múzeumnak, különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek átláthatóan erős szakmai alapokon és politikai befolyásoktól mentesen kell működnie. Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz ZRT-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. Azt írták, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának büntette, és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoznak. Az összehangolt akcióban közel 40 hivatalos személy vesz részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyon visszaszerzési hivatalának munkatársai, valamint a készenléti rendőrség rendészeti állománya is közreműködik. Az ügyben eddig több helyszínen történt kutatás és lefoglalás, jelenleg 4 személy gyanúsítotti kihallgatása van folyamatban, közülük a főügyészség 3 személyt vett őrizetbe. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát, október 2-án Grúziát fogadja a Puskás Arénában, szeptember 28-án Belfastban Írország, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
5: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, eltelt egy újabb hét, én Tóth Mihály Nikolett vagyok, ez pedig már a Koktél első órája. Tudják, én fogom a következő 2x60 percben kevergetni, kavargatni, kogyvasztani a kizárólag alkoholmentes koktélunkat. A hozzávalók a mai nap folyamának következők. Azt el kell majd önöknek mondanom, hogy nem létezik tökéletes diéta, de hogy miért állítom én ezt, illetve milyen kutatásokkal jöttek rá, nem sokára kiderül itt a koktélban. Utána könyvajánlónk érkezik, ma a Rim Burton című könyvet ismertetem önöknek. Azután adok egy jó kis tippet arra, hogy a csontritkulás hogyan is lehet elkerülni, legalábbis megpróbálni némiképpen mondjuk ez ellen tenni. Illetve arról is szó lesz, hogy leépíti az agyat a túl sok munka. Most gyorsan ne tessék eldobni mindent, nem konkrétan ebben a pillanatban a sok munka végzésre értendő ez, de hogy mire is pontosan, az ebben az órában ígérem kiderült. A következő órában a témánk az az lesz, hogy az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt, és mégpedig dr. Kondorosi Ferenccel készült interjút fogom önöknek felolvasni, de hogy miért, az majd kiderül, mert hogy ugye nem mindegy, hogy az életünkkel játszunk vagy nem játszunk, és a gyógyszerekkel kapcsolatban lesz némi kérdés-felelet, de remélem, hogy ez is érdekfeszítő lesz önök számára. Tehát ez vár a következő 2x60 percben önökre, remélem most is együtt kalandozunk, dőljenek most egy kicsit hátra, lazítsanak, hisz a következő zenék egy kicsit így ráhangolódás szinten fognak következni. Utána tényleg elkezdjük a mai koktélünkat, melyben nem sokára arról lesz szó, hogy nem létezik tökéletes diéta.
4: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Említettem önöknek itt a koktélban, hogy nem létezik tökéletes diéta, de hogy miért is merem én ezt állítani. A kalória mennyiség csökkentése és a tartósan így történő étkezés a legjobb út a fogyáshoz, függetlenül attól, hogy egy diéta a zsírt, a fehérjéket vagy a szénhidrátokat emeli ki, állítja egy nemrég megjelent tanulmány. Ahogyan az egész világ az elhízással küzdik, milliók fordultak az olyan diétákhoz, mint az Atkins, a Zóna és az Ornish módszer, amelyek az egyik tápanyag előnyét hangsúlyozzák a többiekhez képest. Már 2 évtizede tart a vita arról, melyik is a legjobb diéta a súlycsökkentéshez. Egy amerikai kutatás ajánlása szerint a fogyókúrázók azt a módszert választják, amelyik leginkább illik hozzájuk, csak tartalmazzon elég rostot, és legyen kalóriában és terített zsírsavakban szegény. Bármilyen diétával sikerrel járhatunk, hangsúlyozta a Harvard közegészségügyi főiskola szív- és rendszeri megelőzéstan professzora, a tanulmány társszerzője. A kulcs a kalóriákban rejlik, nem a tartalom a fontos, nem a zsír vagy a szénhidrát, csak a kalóriák. Az egyik angol folyóirat legfrissebb számában megjelent tanulmány elkészítése során a kutatók a 811 túlsúlyos résztvevőt véletlenszerűen osztották 4 csoportba, minden csoport más-más étrendet kapott, amelyek különböztek zsír, fehérje és szénhidrát tartalmukban. A diétától függetlenül a legtöbb résztvevőnél 6 hónapot követően drámai fogyást tapasztaltak. A súlyvesztés és a csípőbőség csökkenésének mértéke minden csoportban hasonló volt. Nincs olyan speciális diéta, amely hatékonyabb a súlycsökkentésnél, mint a többi, vonta le a következtetést az egyik kutató. Amíg nem állt az egészségnek, tevéletlen zsírsavakban, teljes kiörésű gabonafélékben és rostban gazdag, ám gyors ételekben, zsíros ételekben és zsíros húsokban szegény, bármilyen diétával célt érhetünk, csak tényleg az a fontos, hogy a kalóriákat számoljuk. Most akkor gyorsan elmondom önöknek, hogy egy átlagos, mondjuk ülőmunkát végző nőnek 1800-2000 kalória között van a napi szükséglete. Ez persze, hogyha nehéz fizikai munkát végez, akkor egészen 2500 kalóriáig is elmehet. Én azt mondom, hogy 1800 akkor az alsó határ, fogyasszunk inkább 1600 kalóriát naponta. Figyeljünk tényleg arra, hogy ne étkezzünk zsírosan, ne együk tele magunkat csokoládéval, fehér kenyérrel, lisztes dolgokkal, tésztával. Bár ugye itt már egy kicsit rámegyek a szénhidrátmentes diétára, de nem tudom, tehát nekem ez jött be. Én láttam az egyik csatornán egy olyan ismeretterjesztő filmet, ahol arról volt szó, hogy egy élsportolóval naponta 3 kg kenyeret etettek meg, és csak azt tette egész nap. Olyan tünetek jöttek ki rajta, hogy az hihetetlen. 2 hét után viszont felszedett 5 kg. 2 hét alatt. Ezért mondom azt, hogy ezek után én csak nagyon kis mennyiségben eszek kenyeret, és az is teljes kiörlésű kenyér most már számomra, bár itthon a családban senki sem hajlandó ezt megenni, de én valahogy így érzem jól magam. Hogyha eszek fehér kenyeret, másnap még éhesebb vagyok, és egy kicsit idegesebb is, úgyhogy ezt elkerülve én legalábbis kihagyom a fehér kenyeret, illetve a lisztes, szénhidrátos dolgokat. A másik kulcsa, azt kell mondanom, a tökéletes diéta mellé a megfelelő mennyiségű és minőségi mozgás. Döntsék el ezek után önök, hogy mit alkalmaznak, de egy biztos, hogy az ételre, illetve a mozgásra nagyon is érdemes odafigyelni.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió!
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Itt a koktélban elérkeztünk a könyvajánlóhoz, áldozunk néhány percet a kultúrának is. Ma Tim Burton, Rim Burton című könyvét ismertetem önökkel. A zseniális amerikai filmrendező abszolút rajzai és versei, így lehetne egy mondatban összefoglalni ezt a könyvet. Tim Burton rendezőt ötletesen hátborzongató vizuális zsenialitása tette világhírűvé. Egyedi látványvilágú animációs filmjeinek, ezeknek a keserédes, modern tündérmeséknek köszönhetően mára beírta magát a film történelembe. A saját maga által illusztrált kötet hősei egytől egyig meg nem értett, tragikus sorsú kölykök, akik mindent megtesznek, hogy szeretetet és megértést találjanak kegyetlen világukban. Burton természetesen olyan morbid és abszurd, ugyanakkor kedves humorral ír róluk, hogy mikor olvasás közben kicsordul a könnyünk, nem tudjuk, hogy sírástól, vagy a nevetéstől. Döntsék el önök, és ha kedvet kaptak, akkor ajánlom Tim Burtonnek a Rim Burton című könyvét. Ennyi volt a könyvajánló itt a koktélban, nem sokára egy jó móddal térek vissza, azzal kapcsolatban, hogy megelőzzük a csontritkulást.
0: Témák, érdekes emberek, koktél.
2: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Ugye azt nem kell mondanom itt a koktélban, hogy csontritkulástól inkább a nők szenvednek, de ennek elkerülésére van egy jó kis módszer. A csontritkulás több mint 200 millió embert érint világszerte, és komoly közegészségügyi problémának számít. Gyakran javasolnak erősítő edzéseket, hogy ezáltal megelőzzék a csontsűrűség csökkenését, annak ellenére, hogy korábbi tanulmányok a terápiát férfiak esetében változó eredményűnek találták. Egy új felfedezés azt sugallja, hogy a komoly fizikai igénybevétel, mint a futás, jótékonyabb hatású lehet a csontsűrűség fenntartásában, mint az erősítő tréningek. A tanulmány eredményei alátámasztják, hogy mind az erősítő tréning, mind az állóképességet igénybe vevő fizikai terhelés növeli a csontok ásványi anyag tartalmát. Úgy tűnik viszont, hogy ezen utóbbi fizikai terheléseknek, mint a futásnak, jótékonyabb hatása van. A kutatók szerint az erősítő edzéseknek akkor van értelme, ha testsúly eloszlásbeli különbségek kontrollálásáról van szó. Azon emberek számára, akik elsősorban testsúly terheléssel nem járó tevékenységet folytatnak, az erősítő edzések növelik a test izom tömegét. Azon emberek, akik olyan tevékenységeket részesítenek előnyben, mint a biciklizés, úszás, evezés, figyelmet kell, hogy fordítsanak a csontozat erősítésére, erősítő és állóképesség növelő tréningeket, mint a futás beiktatásával. Az edzés programokat, melyek a csontok erősségét hivatottak erősíteni, úgy kell kiválasztani, hogy megfeleljenek a csontozat mindenkori igénybevételének. Csak azon csontok erősödnek meg ugyanis, amelyek a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve. Így például hiába végez valaki felsőtest erősítő gyakorlatokat, a csípő ásványi anyag tartalma ettől nem fog nőni. A csontok terhelésére adott válasz az erő nagyságától és irányától függ. Így az erős behatások, dinamikus, többirányú mozgások, melyek struktúrált ugrásokat is tartalmaznak, a legcélra vezetőbbek. A kosárlabda, a röplabda vagy a foci mind jó lehetőség. A tanulmány során a kutatók meghatározták a rendszeres futás, biciklizés és erősítő edzések hatását teljes tömegre, illetve adott területre vonatkozó csontsűrűség változásaira, figyelembe véve a testsúlyt és annak eloszlását. Az összesítésből kiderül, hogy a futó gerince nagyobb csontsűrűségű, mint a biciklistáké. Az izom tömeg párhuzamosan változott a csontsűrűséggel, mind erősítő edzéseket végző, mind bicikliző egyénekben, nem így futókban, akikben az erős fizikai behatásokkal rendelkező aktivitás izom tömegre gyakorolt növelő hatását, a csontozat sűrűségének növekedése meghaladta. Tehát ezeket így nagyon röviden összefoglalva, a futás a legjobb módszer arra, hogy a csontritkulást el tudjuk kerülni.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Már is folytatjuk a koktélt, és arról lesz szó, hogy leépíti az agyat a túl sok munka. A hosszú munkaidő nem csak fárasztó, de egy finn tanulmány szerint rontja a szellemi képességeket, és növeli a szellemi leépülés kockázatát. Finn kutató 2214 brit közalkalmazott mentális működését vizsgálták 5 különböző alkalommal. Megállapították, hogy azok, akik 55 óránál többet dolgoztak egy héten, rosszabb mentális készségekkel rendelkeztek, például a rövidtávú memória és a szavak felidézése terén, mint azok, akik átlagos munkaórát dolgoztak hetente. A sokat túlórázók aludtak a legrövidebb ideig, több depressziós tünetről számoltak be, és több alkoholt fogyasztottak, mint a normál munkaidőt dolgozók. A felmérések során 2 vizsgálatban is a legtöbbet túlórázók érték el a leggyengébb eredményeket, és a munka hatása halmozódni látszik. A legrosszabbul a legtöbbet dolgozók teljesítettek. A túlmunka hátrányait komolyan kell venni, mondta a kutatást vezető finn munkaegészségügyi intézet munkatársa. Különösen fontos megvizsgálni, hogy hosszan tartók-e ezek a hatások, és a túlórázó dolgozóknál fellép-e később komolyabb probléma is, mint például a szellemi leépülés. A kutatók szerint a stresszhez kapcsolódó növekvő alvás problémák, a depresszió, az egészségtelen életmód, valamint a szív- és érrendszeri betegségek növekvő kockázata is közrejátszik az agyműködés romlásában, de a pontos okok még nem ismertek. Az eddig is köztudott volt, hogy a hosszú munkaidő általában árt az egészségnek, de a tanulmány szerint a mentális működésnek nem tesz jót. Ebből a munkaadók rájöhetnének, hogy a túlmunka nem használ az üzletnek, és üzleti ügy az, hogy az emberek életében kiegyensúlyozott arányú legyen a munkaidő és a szabadidő. A probléma az, hogy a recesszióban az emberek még többet fognak dolgozni, még betegen is bemennek a munkahelyükre, mert mutatni akarják elkötelezettségüket, nehogy őket bocsássák el legközelebb. Jó, most én is a túlmunkázók körébe tartozok, de mindig van egy pont, amikor érzem, hogy innen tovább nincs, és olyankor igen képes vagyok akár fél napot is aludni, mert fontos az, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, illetve életmód társuljon mondjuk a túlmunkához. Tudom, nehéz összeegyeztetni, ebben a rohanó világban kell, hogy többet dolgozzunk, és több munkahelyünknek is kell, hogy legyen, hogy el tudjuk tartani a családunkat, vagy egy bizonyos életminőséget, életszínvonalat fent tudjunk tartani. Azonban érdemes ezt megfontolni, hogy a sokat túlórázók, vagy a folyamatosan túlórázóknál akár még leépítheti az agyat is a túl sok munkaidő, a sok stressz és a kevés alvás. Kérem, ezt fontolják meg!
0: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
5: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Ennyi fért a koktél első órájába, de nehogy elmenjenek, elkalandozzanak, eltekerjenek, csavarogjanak máshova, mert a kötelező percek után azzal az interjúval fogok visszaérkezni, miszerint az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt. Az interjú pedig dr. Kondorosi Ferenccel készült, az Új Rend és Szabadság programért felelős kormány biztosa. Nem én készítettem, de azt gondolom, hogy nagyon érdekes és nagyon fontos felolvasnom önöknek ezt a cikket, illetve ezt az interjút, mert bizony azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az életünkkel játszunk vagy sem, és sokat igazából nem is tudunk a gyógyszer fogyasztásról. Remélem, hogy alapvető dolgok nem sokára ki fognak derülni, úgyhogy ne menjenek sehová, a következő 60 percben is várom önöket.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
1: Hobby Rádió.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak, miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyagáremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosításáról című javaslatot. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló aszimmetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korovszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot, a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje Szijjártó Péter repülőgép használata miatt a Fidesz frakció kedden. A képviselőcsoport közölte, a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Orbán Anita külügyminiszter kedden reggel Facebook oldalán közölte, hogy feljelentést tett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt azt követően, hogy az átvilágítás során kiderült, Szijjártó Péter és delegációja rutinszerűen használt magánrepülőgépet vagy honvédségi különgépet külföldi útjaihoz. A miniszter hozzátette, ez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata még csak nem is tartalmazza ezt az utazási lehetőséget, és az utazásokra kifejezetten a takarékosságot írja elő. A munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése ma már fontos munkaerőpiaci kérdés, ami alapvetően befolyásolja a budapesti munkaerőpiacot, hangoztatta a főpolgármester a 4. Budapest állásbőrzét megelőző konferencia megnyitóján. Karácsony Gergely azt mondta, a fővárosi önkormányzat cégei igyekeznek jó közszolgáltatásokat nyújtani a fővárosiaknak, de ezt csak jó és aktív foglalkoztatáspolitikával lehet megvalósítani. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Ez már a Koktél második órája, én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok, ebben az órában pedig, ahogy ígértem, a gyógyszerfogyasztásról lesz szó, azon belül pedig arról, hogy az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt. Mégpedig egy interjút fogok önöknek felolvasni, ami dr. Kondorizsi Ferenccel készült az új Rend és Szabadság programért felelős kormánybiztossal. Azt gondolom, hogy a gyógyszerfogyasztással kapcsolatban nem biztos, hogy minden kételyünk eloszlatott, illetve hogy tudjuk is, hogy a gyógyszerfogyasztásnak milyen következményei vannak. Általában hiszünk az orvosnak, bemegyünk, ez a bajunk felül egy gyógyszer, mi beszedjük, vagy nem. Ezt azért ugye szoktuk mérlegelni, és vannak azok az emberek, hogy még akkor sem mennek el orvoshoz, hogyha 40 fokos lázuk van, és minden természetes gyógymóddal szeretnének kiküszöbölni, illetve legyőzni. Nos, ezekről is szó lesz, hogy a gyógyszerfogyasztással kapcsolatban milyen tévhitek vannak, illetve arról is szó lesz, hogy vajon fel tudnánk-e ismerni, hogyha hamis gyógyszert vásárolunk. Ne menjenek sehova, néhány zene után ígérem, elkezdjük az interjút dr. Kondotosi Ferenccel.
4: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
9: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió!
12: Hallottál már erről a rádióról?
13: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
14: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: A hamis gyógyszereket gyakran nehéz felismerni, mivel csomagolásuk megtévesztésig hasonlít az eredetihez. Ezért fontos, hogy gyógyszert csak az engedéllyel rendelkező gyógyszerkereskedelmi csatornákon keresztül vásároljunk. A hamisítás elleni nemzeti testület gyógyszerhamisítás elleni kampányba kezd. Miért fontos ez a küzdelem? Magyarországon a legális kereskedelmi lánc zártságának köszönhetően nem található legális árusító helyen hamis gyógyszer, de a különböző internetes hirdetéseken, piacokon hozzáférhetjük a hamis gyógyszerek. Ezek minősége erősen megkérdőjelezhető, gyakran nem tartalmazzák a megfelelő hatóanyagot, vagy egészségkárosító mennyiségben tartalmaznak szennyező anyagokat, más hatóanyagokat. Milyen lépésekből áll ez a kampány? Tájékoztató füzeteket juttatunk el az orvosi rendelőkbe és patikákba, amelyekben felhívjuk a figyelmet a hamis gyógyszerfogyasztás veszélyeire. Önálló honlapot is indítunk, ahol mindent meg lehet tudni a gyógyszerhamisítás jelenségéről. Szerencsére a téma egyre jobban érdekli a sajtó képviselőit is, így bízunk abban, hogy sok emberhez eljut az üzenet. Az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt, mondja dr. Kondorosi Ferenc. Azonban, hogy miért vásárolnak az emberek kétes eredetű gyógyszereket, olcsóságuk lehet a csábító? Erre nem sokára megadja dr. Kondorosi Ferenc a választ, de csak is néhány zene után.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Koktélban tovább faggatjuk dr. Kondorosi Ferencet, és arra a kérdésre kapunk mindjárt választ, hogy miért vásárolnak az emberek kétes eredetű gyógyszereket. A hamisítványok nem minden esetben olcsóbbak az eredetinél. Gyakran népszerűségük oka az anonimitást biztosító körülmény, ahogyan hozzájuk lehet férni. Nincs orvosi vizit, nincs felírás, nyilvántartás, nem kell szégyenkezni, indokolni a használat okát. Különösen veszélyesek azok az internetes felületek, melyeken a terjesztők célcsoportokhoz szólnak, például testépítők, fogyókúrázók, potencia zavarral küzdködők, rákos betegek számára kihagyhatatlan ajánlatokkal ostromolják az olvasót. Feltétlenül gyanús a piacról korábban kivont, vagy törzskönyvből törölt termék megjelenése ezeken a portálokon. A hangzatos reklámok, mint az 1 kg mínusz per tabletta, vagy a csodás gyógyulásokról szóló hiteles történetek. Vajon felismerjük-e, ha hamis gyógyszert vásárolunk? Nem egyszerű feladat. Néhány évvel ezelőtt a hamis gyógyszerek felismerhetőségét nagy mértékben megkönnyítette az egyszerű, már-már primitív csomagolás. Mára a nyomda technikai fejlődés eredményeképpen a laikus felhasználót könnyű a hologramok, dombornyomások utánzása révén megtéveszteni. Milyen gyógyszereket hamisítanak elsősorban? A legnépszerűbb hamis termékek az életmódgyógyszerek, mint például a potencia zavarokban szenvedőknél a Viagra, az egész világon ez a legtöbbet hamisított gyógyszer. A fogyasztószerek, a testépítésre használt növekedési hormonok, altatók, nyugtatók. A külföldi tapasztalatokra azért érdemes figyelni, mert tendenciát jelenthetnek. Az influenza ellenes Tamifu vagy a kardiovaszkuláris szerek a magas térítési költségek miatt jelentenek piacot a világon. Ez utóbbiak különösen veszélyesek, mert tartós alkalmazása esetén az elmaradhatás a hatóanyag elégtelen mennyisége miatt súlyos következményekkel járhat. Nem sokára itt a Koktélban tovább kérdezzük dr. Kondorosi Ferencet, és arra kapunk nem sokára választ, hogy milyen lépéseket tervez a HENT a hamis gyógyszerkereskedelem visszaszorítására.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
12: Fogalmani mélyedek ki a busztába!

0: Ubi Rádió.
1: Már is folytatjuk a mai koktélunkat, és még mindig az interjút hallhatják dr. Kondorosi Ferenccel. Milyen lépéseket tervez a HENT a hamis gyógyszerkereskedelem visszaszorítására? Az ORFK, az ORFK, NFH, VPOP, MGSH munkatársai egyaránt ellenőrzik a különböző internetes felületeken, egyéb hirdetéseken megjelenő hamis gyógyszereket. Ezeknek a szervezeteknek vannak speciálisan az internetes bűnözéssel foglalkozó csoportjai. A HENT feladata az, hogy például a készülő adatbázisokkal továbbá képzésekkel segítse munkájukat, illetve információs kampánnyal felhívja az emberek figyelmét a bizonytalan eredetű gyógyszerek veszélyeire. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország mennyire fertőzött a hamis gyógyszerekkel? Az Európai Bizottság a hamisítással és a szerző jogvitorlással kapcsolatos közegészségügyi vámügyi tevékenységről szóló 2007-es jelentése azt tárta fel, hogy az utóbbi két évben, 2005 és 2007 között 628%-kal nőtt a vámhatóságok által lefoglalt gyógyszerek száma. Ezek a gyógyszerek nem csak az úgynevezett életmódgyógyszerek közé tartoznak, hanem életveszélyes betegségek kezelésére szolgáló készítmények is vannak köztük. A gyógyszeripar közel 300 millió eurós veszteséget könyvelhetett el a jogsértések következtében az ezredfordulón. Magyarországon az átkereskedelmi hálózatnak köszönhetően a legális forgalmazási láncban nem találhatóak hamis gyógyszerek, így egyelőre nem kell olyan súlyos problémával szembenéznünk, mint az EU más tagországaiban, ahol patikákban is találtak már hamis gyógyszereket. Az európai tendenciát is ismerve azonban azt javasoljuk a lakosságnak, hogy a gyógyszereit Magyarországon engedélyezett helyről szerezze be, ha szükségessé válik, más EU tagállamokban is kizárólag olyan helyen vásároljon, vagy ha az Európai Unión kívülre utazik, gyógyszereit előre váltsa ki Magyarországon és vigyen magával. Minden esetben figyeljen arra, hogy a gyógyszerrel kapcsolatos információ hiteles forrásból származjuk-e. Fontos, hogy soha ne vásároljunk gyógyszert engedély nélküli gyógyszerkereskedelmi csatornákon keresztül, azaz például utcai árusoknál, piacokon, illetve legyünk körültekintőek az internetről rendelt gyógyszerek esetében, hiszen a néhány legális forrás mellett a világháló tele van kétes eredetű gyógyszereket értékesítő honlapokkal. Nos, ezt mondta dr. Kondorosi Ferenc, az Új Rend és Szabadság programért felelős kormány biztosa. És azt mondom, hogy alá kell támasztanom az információkat, miszerint az életével játszik, aki bizonytalan eredetű gyógyszert fogyaszt. Ezek után tényleg gondolják meg, hogy honnan szerzik be az aktuális gyógyszerüket.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a gyógyszeripar főleg az emberen történő tanulmányokat mind jobban globalizálja, szinte minden földrészen és egyszerre sok országban végzik a vizsgálatokat, szigorúan egységes protokollok szerint, hogy az adatokat összevontan értékelhessék. A gyógyító hatás felméréséhez évekre van szükség, és igen megbízható gyógyintézményekben jól képzett orvosok szigorúan és folyamatosan ellenőrzött munkája mellett. Nem csoda, hogy egy új gyógyszer előállításának teljes költsége valahol 1 milliárd dollár körül van. Időigénye másfél évtized, és amikor a patikákba kerül, nem lehet olcsó. A szakemberek jelezték, hogy idén szinte valamennyi amerikai egészségbiztosító mind nagyobb arányban a betegre terheli az új készítmények árát. Ha ez Amerikában így működik, akkor hazánkat is el fogja érni ez a hullám. Ez mondjuk rossz hír a folyamatosan gyógyszert szedőknek, azonban azt kell mondanom, hogy inkább a prevencióra, azaz a megelőzésre figyeljünk jobban oda, hogy hogyan is lehet elkerülni, hogy mi megbetegedjünk.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap 4-től.
9: Világjáró.
10: A Hobby Rádióban.
9: Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
11: A Hobby Rádióban. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Ennyi volt a Koktél második órája. Én Tóth Mihály Nikolett köszönöm az elmúlt 2x60 perc megtisztelő figyelmet. Remélem, hogy most már jobban odafigyelnek, hogy hol szerzik be az esetleges gyógyszer szükségletüket. Ez a mai koktél azt gondolom, hogy sok szempontból hasznos lehetett önök számára, mert hogy a mai koktél folyamán bebizonyosodott, hogy nem létezik tökéletes diéta. Az is bebizonyosodott, hogy futással elkerülhető a csontritkulás, illetve hogy a túl sok túlórázás nem tesz jót az agyunknak. Egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben várom önöket. Remélem, hogy akkor is kavargathatom önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt. Még egyszer köszönöm az elmúlt 2 óra figyelmet. Csodaszép napot kívánok mindenkinek, a viszonthallásra!
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
0: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fántelem esküszöm.
2: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Sepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Kongó kolostorban, egyszer disznók közt az olban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy!

bocs, egy ki kendőcskére tapos. Rongják körül, mint hústa légy. A hetedik, te magad légy. Ha költenél, s van rá költség, azt a verset heten költség. Egy kivárványból rakfalunk,

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Támogatást kapnak a dízelautósok, megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptember, október, november és december hónapokra havi 5000, évvégéig tehát összesen 20000 forint támogatást kapnak. Miközben novembertől nő a dohánytermékek jövedéki adója. Döntött az országgyűlés kedden. A képviselők 123 igennel, 32 nem és 9 tartózkodás ellenében fogadták el az erről szóló, az üzemanyag áremelkedésre tekintettel nyújtott támogatásokról szóló intézkedésekről és kapcsolódó törvények módosítása.

Erről című javaslatot. A RUF Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabályban az áll, hogy az üzemanyagárak emelkedéséből fakadó negatív hatások kompenzálását célozza, miközben további célja a dohányzással összefüggő társadalmi és gazdasági terhek ellensúlyozása és a szükséges költségvetési bevételek biztosítása, valamint a dohánygyártmányok adóztatásában fennálló asszimetriák mérséklése. Megválasztotta az Alkotmánybíróság 5 új tagját az országgyűlés titkos szavazással. A képviselők Korobszki Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot a Tisza párt frakciójának jelöltjeit választották meg alkotmánybírónak. Mindannyiukra 137 igen és 6 nem szavazat érkezett. A megválasztott alkotmánybírák esküdtettek az országgyűlés előtt. Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Kovács András György kúriai tanácselnök bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Ligeti Miklós jogvédő büntető jogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Orosz Árpád Gábor a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Szomora Zsolt a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Komolytalannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter feljelentését elődje.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Szeptember 17-én a Zsófia nevű kedves hölgyhallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A görög eredetű néve a Szófia névből ered, jelentése pedig bölcsesség. A Zsófia rendkívül gyors, éles eszű, találékony gondolkodású személyiség lehet. Elemzőkészségére jellemző, hogy az élet misztériumának tényszerű megértésére törekszik. Szereti befejezni, aminek nekilátott, anélkül, hogy közben mások zavarnák. Becézése Zsófi, Zsófika, Zsóci, Zsóvika, valamint Zsóka, jeles viselői, Balla Zsófia költő, Bán Zsófia író, Dénes Zsófia író, valamint újságíró, Farkas Zsófia szobrászművész, és ön, kedves Zsófia. Ugyanezen a napon, szeptember 17-én a Zsófiákon kívül köszöntjük még az Ariadna, Ariadné, Arián, Galamb, Hildegárd, Ildikó, Kolomba, Lambert, Ludmilla, Oriana, Paloma, Roberto, Robin, Robinson, Robert, Sophie, Sophia, valamint Zsófi nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió!

0: ahol a jó zene tovább él.
1: Szeptember 17-e van. 1787-ben ezen a napon írták alá az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágak szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. 1935-ben született Ken Kenessy, a Száll a kakukk fészkére című könyv szerzője. 1939-ben Szovjetunió betört Lengyelországba. Németország már szeptember 1-én megtámadta Lengyelországot. 1991-ben a Guns N' Roses Use Your Illusion 1 és 2 című albumait éjfélkor kezdték árusítani Amerikában. Az érdeklődés akkora volt, hogy 2 óra múlva már 500 000 darabot adtak el belőlük. 1969-ben született Kay Flint, a Prodigy tűzgyújtó ördög fiókája. 1966-ban jelent meg a Mission Impossible sorozat a CBS képernyőjén. 1999-ben Eminem ellen a saját anyja 10 000 000 dolláros pert indít. A rapper ugyanis interjúiban és dalszövegeiben előszeretettel ócsárolta mamáját.
2: Hobby Rádió!

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával szeptember 17-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak erre a napra, mivel készültem Önöknek. 1382-vel kezdünk, szeptember 17-én apja első Nagy Lajos magyar és lengyel király halála után Székesfehérvárat megkoronázták Máriát, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. A 17. századdal folytatjuk, 1630. szeptember 17-én a Massachusetts-öből egyik félszigetén megalapították Three Mountain települését, a későbbi Bostont. John Winthrop vezetésével a Massachusetts-öböl társaság puritán telepesei alapították a várost. Three Mountain-t később Boston névre keresztelték, amely 1632-ben a Massachusetts kolónia fővárosa lett. Folytassuk a 18. század végével, 1787. szeptember 17-én aláírták az Egyesült Államok alkotmányát. Az alkotmány komoly súlyt helyezett a hatalmi ágok szétválasztására, de kevés teret szentelt az alapvető emberi jogok megfogalmazásának. Ezt a hiányt pótolta a Bill of Rights, az alkotmányhoz csatolt első 10 kiegészítő módosítás, amely 1791-ben lépett hatályba. Ugorjunk a 19. század közepére, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar Európa első telefonközpontjának megalkotója, a telefonhírmondó feltalálója. Maradjunk még a 19. században, 1877. szeptember 17-én meghalt William Henry Fox Talbot, angol természettudós, a fényképezési eljárás egyik úttörője. Ugorjunk a 20. századra, 1923. szeptember 17-én Kassán megszületett Hosszú Ferenc író, műfordító. Többek között a cseh és szlovák irodalmat fordította, Karel Čapek, Jaroslav Hašek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. Még mindig a 20. századi a főszerep, 1932. szeptember 17-én halt meg Dezsi Lajos, irodalomtörténész, akadémikus. Folytassuk 1944-jel, szeptember 17-én Budapesten született Bicskei Bertalan labdarúgó edző. Aztán lépjünk a 20. század második felére, 1957. szeptember 17-én házasságot kötött Sofia Loren és Carlo Ponti. Korábbi válásuk és az olasz törvények miatt 1957-ben, majd 1962-ben is összeházasodtak, de csak az 1966-ban Franciaországban kötött házasságuk volt érvényes. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvár Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: jobb rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
2: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. szeptember 17-e csütörtök, Evangélium Szent Lukács könyvéből 7. fejezet 33-tól 50. vers. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástromedényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt. Könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában. Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt. Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt, az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem a házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja a lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, azt kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Elmélkedés. A jelenet, amelyet Lukács evangélista elénk állít, bensőséges és megrendítő. Egy bűnös asszony betér a farizeus házába, könnyekkel öntözi Jézus lábát, hajával törli meg, majd megkeni illatszerrel. A vendégek döbbenten figyelik mozdulatait és Jézust, aki nem utasítja előt. A történet középpontjában nem az asszony bűnei állnak, hanem a szeretete. Jézus világosan kimondja, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. A farizeus, aki önmagát igaznak tartja, nem érti ezt. Nem látja a másik ember küzdelmét, észre sem veszi Jézus irgalmát. Aki viszont már megkapta az irgalmat, tudja, hogy mindenre szeretettel kell válaszolni. Könnyen ítélkezünk mások felett, különösen akkor, ha nem ismerjük igazán az életüket. De Jézus nem a múlt bűneit idézi, hanem a jelenben megnyilvánuló szeretetet. Az asszony könnyeiben jelen van a bűnbánat és a hála is, mert tudja, hogy Jézus az irgalom forrása. A hit akkor kezdődik, amikor az ember bűnbánattal leborul Isten előtt. Amikor nem mentegetőzünk, hanem bocsánatot kérünk. Amikor nem tagadjuk a bűnt, hanem irgalomra vágyunk. Az isteni irgalmasságra válasz csak egy lehet, a szeretet. Aki igazán megértette, milyen sokat bocsátott meg neki Isten, új úton indulhat el, a lelki újjászületés útján. Jézus ma hozzánk fordul. Látod ezt az asszonyt? Meglátod-e a bűnös múlt mögött a megtérő embert? Uram Jézus Krisztus, te nem a bűneimet nézed, hanem a szívemet és irgalommal közeledsz hozzám. Köszönöm, hogy nem ítélsz el, hanem felemelsz, megtisztítod lelkemet, és új úton indítasz el. Adj nekem bűnbánó szívet, amely nem takargatja a hibákat, hanem megnyílik előtted, és adj nekem a megbocsátásodért hálás szívet. Segíts, hogy ne ítélkezzek mások felett, hanem irgalmas szívvel tekintsek minden emberre. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a Coca-Cola koncentrátumot, amelynek hígításával készül az üdítő ital, szállító tartálykocsikat erősen maróanyag felirattal látják el? A Sprite üdítő ital koncentrátumát szállító tartálykocsit a maróanyagra figyelmeztető tábla mellett még tűzveszélyes jelzéssel is el kell látni.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Jobbi Rádió.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Egy igazi vasárnapi ételkülönlegességet hoztam önöknek. Lisszaboni rostéos fog készíteni, előre mondom. Hozzávalók 4 személyre. 4 szelet rostéos, kb. 60 deka, 8 vékony szeletelt csonka, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál vaj, 1 evőkanál borecet, 1 deciliter vörös bor, 8 gereszt fokhagyma, ízlés szerint só, őrölt bors, fél citrom, egy babérlevél és egy csokor petrezselyem. Az 5 gereszt fokhagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk. Elkeverjük kevés sóval, borssal és egy kis kanál borecettel. Ezzel a fűszerkeverékkel jól bedörzsöljük a hússzeleteket. Ezután a vajat és az olajat serpenyőben felmelegítjük, beletesszük megtisztítva a megmaradt 3 gereszt fokhagymát és babérlevelet, néhány másodpercig sütjük, majd kiveszük, ezután ezt eldobhatjuk. A fűszeres visszamaradt olajban megpirítjuk a rostélyos szeleteket, majd vizet öntve alá puhára pároljuk. Kevés olajban megpirítjuk a sonkát, és tároláskor minden rostélyosra 2 szeletet teszünk. Az olajat összeforraljuk borral és fél citromlevével, ezzel megöntözzük a hússzeleteket, utána még finomra vágott petrezselyemmel is megszórjuk. Sült burgonyát ajánlok hozzá.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Kamu reklám.
1: A Pannon Partner kártya ugyanis.
3: Igen, ez a lényeg, de nem ezt kell mondanom.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terrorháza Múzeum élén, jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető közlése szerint az intézmény az átmeneti időszakban ideiglenesen bezár. Ez alatt átvilágítják a kiállítások tartalmát és tisztázzák a kapcsolódó jogokat. A miniszter szerint a múzeum még idén újra megnyithatja kapuit, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Egyelőre nem tudni pontosan, mikor lesz az újranyitás és kivezeti majd az intézményt. A változás előzménye, hogy szeptember 1-től megszűnt a Terrorházát működtető Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Alapítvány, amelynek feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft. Vette át. Mérséklődött a vállalati aktivitás augusztusban Magyarországon, de ez egyelőre nem jelent trendfordulót, áll az Opten elemzésében. A cég információs szolgáltató szerint augusztus végén 488 ezer társas vállalkozás működött az országban. A hónapban 1233 új cég alakult, ami 2017 óta a legalacsonyabb augusztusi érték. Közben 1726 vállalkozás szűnt meg, csak nem negyedével kevesebb, mint egy évvel korábban. Így továbbra is több cég szűnik meg, mint amennyi létrejön. Augusztusban csak nem 500-al csökkent a vállalkozások száma. A cégbíróságokon 18%-kal kevesebb új eljárás indult. A felszámolások és kényszertörlések száma pedig több mint 20%-kal esett vissza. Elutasította a budapesti rendőrfőkapitányság azt a feljelentést, amely szerint kampánycélokat szolgált a kormány energetikai létesítmények fokozott őrzéséről szóló februári rendelete. A feljelentő szerint az intézkedés a 2026-os választási kampányban a kormánypárt háború ellenes üzeneteit erősítette, miközben a költségeket közpénzből fedezték. A BRFK azonban úgy ítélte meg, hogy a leírtak alapján nem történt bűncselekmény. A rendőrség szerint a kormány törvényi felhatalmazás alapján rendelte el a fokozott őrzést, ezért nem állapítható meg hivatali kötelességszegés vagy hatáskör túllépés. A határozat szerint arra nincs adat, hogy a rendelet célja a kampány támogatása lett volna. Az ügy dokumentumát az integritás hatóság tette közzé. A döntéssel szemben a törvényben meghatározottak szerint felülbírálati indítvány nyújtható be. Történelmi mélypontra csökkent az Adriai-tenger Szardínia állománya, ezért Horvátország jelentősen korlátozza a halászatot. Az Isztrián dolgozó halászok szeptembertől évvégéig havonta mindössze 5 napon foghatnak Szardíniát. A szakemberek szerint a halászati eredetű állománypusztulás több mint kétszerese a fenntartható szintnek. A halászok súlyos bevételkieséstől tartanak, ugyanakkor egyetértenek az állomány védelmének szükségességével. A visszaesésért azonban nem kizárólag a túlhalászás felelős. Az Adria melegedése is megzavarja a szardíniák szaporodási és táplálkozási ciklusát. Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati szél megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdély Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
10: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
10: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
14: Hallottál már erről a rádióról?
15: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
16: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele, hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
8: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
8: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szó.